A Royal College of Music szimfonikus zenekarának, illetve a Sibelius Akadémia szimfonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Sakari Oramo vezényelt. Elsőként Sibelius opusz 15-ös, az Erdei Nimfák szimfonikus költeménye hangzott el. Egy kritikust idézek, aki így írt Sibeliusról. A zeneköltő vezénylése pontosan és világosan érzékeltette a legfinomabb árnyalatokat is. Ritkán hallottam a hangszíneknek olyan változását, mint Sibelius karmesteri pálcája alatt. Őt egyébként nagyon tisztelték, 1897-től állami évjáradékot kapott, 50. születésnapját nemzeti ünnepén nyilvánították.

Jean Sibelius erdei nimfák szimfonikus költeménye hangzott el. A függetlenné vált Finnország haláláig a legnagyobb becsben tartotta a zarándokhelyként tisztelt Villa Ainolát, illetve gyakorlatilag visszavonult lakóját, Sibeliust. Most Lara Poe, Dalok a vidékről című zeneműve következik.

Lara Poe Dalok a vidékről című zeneművét Anu Komszi szólójával hallottuk. A londoni hangversenyen ezután Gustav Holst a Bolygók szvitje hangzott el. A tételek Mars a háborúskodó, Vénusz a békehozó, Merkur a szárnyas küldönc, Jupiter a szeszélyes, Szaturnusz az aranykor, Uránusz a varázsló és Neptun a titokzatos.

Gustav Holst Bolygók szvitje hangzott el a Sibelius Akadémia szimfonikus zenekarának előadásában, vezényel Sakari Oramo. A szerző gyakran Berliozzal hasonlították össze, az biztos, hogy átrágta magát 13 évesen egy tankönyvön Berlioz hangszerelés tanán. Most Arvo Pärt kompozíciója szól, Esthajnal csillag.

A Marian Consort tolmácsolásában hallottuk Arvo Pärt Est hajnal csillag című kompozícióját. A zeneszerző muzsikáján a kulcs szavai az aszkétizmus, mély lelkiség és csöndes elmélyesedés. Egy kritikus azt írt, hogy a zenéje olyan, mint egy ima. Gunnar de Frumeri dala következik. A szív dalai.

Gunnar de Frumeri, a Szív dalai című zeneművét hallottuk. Klaus Halkon Anzhü énekel, Thomas Schubach zongorázott. A zeneszerző neve többször előbukkan, de csak itt a Notturnóban, 1987-ig élt ez a komponista. 4 óra van, hazállom, már vagy még elkerül, én önöket kérem, hallgassák a Notturnót.

Egy kis Mozart muzsika következik. A zenetörténet egyik legnagyobb csodája ő, aki hihetetlen tempóban dolgozott, hiszen mindig minden kész volt a fejében. Neki csak le kellett kottázni a megálmodott muzsikát, ezért is gyönyörűek a partitúrái. Biztos hallották, és én is meséltem, Sár Gounodnak van egy szép mondása Mozartról. Gounod idézem. Fiatal koromban mindig azt mondtam, hogy én, majd hozzátettem, hogy Mozart. Férfi koromban változtattam a sorrenden, Mozart és én. Ma már csak annyit mondok, nagyon halázatosan és csöndesen, hogy Mozart. A B-dur divertimentót hallgatjuk meg a Notturnóban.

Mozart B-dur divertimentóját az Orlando Trio szólaltatta meg. Egyszer Liszt írt egy hosszú kritikát Chopinről, egy elismerő kritikát, bár leírta benne, hogy Chopin öntörvényű, de hozzátette, hogy nem hajszolja az eredetiséget. Chopin ezen megsértődött. Egyébként gyakran volt sértődött. Az FMO koncertet halljuk.

Chopin F-moll zongora versenye hangzott el Christian Ile Hodland és a Stavangeri Szimfonikus Zenekar előadásában. Rész kritikáját tehát Chopin és főleg a családja sértőnek találta, de hát ugye Chopin szerepel Schumann Karneval című művében, és Chopin ezt se vette igazán jó néven. Most Solveig híres dalát halljuk.

Edward Grieg pergüncitjéből Solveigi talát hallották. Grieg-e gyakran vádolták meg, hogy utánozta Schumannt, az biztos, hogy ő is a kisformákban, a miniatűrökben érezte magát otthon, de hát egyáltalán nem utánozta. A német mester utánozhatatlan volt. Händel F-dur szitje szól.

Handel F-dur szitjét Allan Rasmussen játszott a csembalón. A szédütése után mindenki lemondott Handelről, egyedül ő nem nyugodott abba, hogy még életében maradjon félbe az életműve, szívósan meggyógyította magát teljes sikerrel. Egy északi ballada, Horatio Parker zenéjét halljuk.

egy északi ballada, Horatio Parker balladáját az Albany Szimfonikus Zenekar játszotta, vezényelt Hegyi Gyula. Forré egy nyugodt, hagyománytisztelő ember volt, mégis a fiatal lázadó muzsikusok kedvenc tanára lett. Zongora darabjai manapság egyre népszerűbbek, az Esmo Nocturne-t Jean-Yves Thibaudet játssza.

Foré Eszmó noktörnyét Janif Tibodé adta elő. Foré tüdőgyulladásban halt meg, és előtte még meg is süketült. Ennek ellenére folytatta az írást, és azt mondják, hogy legjobb műveinek némelyike már ebből a korszakból származik. Most a 16. század zenéje szól, különböző sanszonokat hallunk.

Clément Jeanneken, Thomas Crequillon és Claude Ende Sermisi reneszánsz dalai, chansonjait a Vancouveri Kamara Kórus adta elő. A három szerző közül Jeanneken volt nagyon híres muzsikus, a király külön bejáratú komponistája. Vincenzo Petrali szonátája következik. Cor van Wageningen játszik orgonán.

Vincenzo Petrali szonátáját Korfan Wageningen játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Elgar opuszusas szerenádját hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és bízom benne, hogy sikerült hangulatosabbá tenni az ébredés nem mindig könnyű perceit. Búcsúzik önöktől Boda Eszter, Katona Márta és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bombfest című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormány fő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal. Idehaza folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek, és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. Jelenleg általában 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet az országban. Budapesten 12-18 fokot mérnek, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában most Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Contán zongorázik. Prokofjev, Sosztakovics, valamint Moritz Moszkowski alkotásai szólnak a két magyar hegedűművész és a francia zongora virtuóz előadásában. A május 13-ai koncert a Régi Zeneakadémiáról, Ma 17 órakor a Bartók Rádióban. A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitóhangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser, a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 17 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekesdalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz-zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz-trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról, vasárnap 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 25-e van, szombat. Az év 206. napja. Ma végére érünk Martin James Bartlett, Warner Classics-tál megjelent albumának, amelyen a brit zongoraművész Bach, Mozart és Britten egy-egy zongorára és zenekarra írt kompozícióját szólaltatja meg a Salzburgi Mozarteum zenekarával, Howard Griffiths vezényletével. Britten ifjú Apollója és Mozart Zsönom koncertje után ezúttal Bach D-moll versenyműve került terítékre. Egy új kiadványt is elkezdünk, Schubert két nagy lélegzetű zongora trióját, valamint négy dalának zongorás trió átiratát rögzítette a három testvérből álló Trio Moro. Ma két átiratot hallhatnak majd róluk, a Pásztor fiú a sziklán és a Hullámok hátán című Schubert dal hangszeres változatait. Mindezek előtt tovább kalandozunk Karinthy Frigyes Így írtok ti című gyűjteményében. A múlt hétvégi Trombolányi Dezső, azaz a Karinthy által kifigurázott Kosztolányi ciklusának részletei után most József Attila, az Elképesztő következik. A vers címe pedig Pünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok döfölődtek szívesen, gyémánt lencsét rágott két fúrás a szívemen. Hódtik heverészek, egyszer se hibázok, hótom után angyalokkal vígan parolázok. Első zenénk angyalokhoz illő éteri hangszere a hárfa. Handel B-dur hárfa versenye 1736-ban az Alexander ünnepe című óda bemutatóján szólalt meg először, majd két évvel később az Opus 4-es orgona verseny sorozat utolsó darabjaként jelent meg. Marisa Robles hárfázik, a St. Martin in the Fields kamarazenekar hangverseny mestere Iona Brown.

Elhangzott Georg Friedrich Händel Opus 4 numero 6-os B-dur hárfa versenye. Marisa Robles játszotta a hárfa szólót, a St. Martin in the Fields kamarazenekar hangverseny mestere Iona Brown volt. Toppler Ferenc és öccse Károly a 19. század ünnepelt fuvolista testvérpárja volt. Közös hangversenyeikkel Európa szerte valóságos szenzációt keltettek. Az 1875-ben megjelent Opus 33-as bravúr keringőt is ketten jegyzik. A két fuvola szólam egyszerre verseng egymással és egészíti ki egymást. Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolázik, Révész László zongorázik.

Doppler Ferenc és Doppler Károly Opus 33-as bravúr keringőjét Berényi Bea és Dracsai Ákos játszotta fuvalán, Révész László zongorán. A trió Moró nemrég megjelent Schubert albuma a három muzsikus első közös lemeze ebben a felállásban. Dávid Moró hegedül, Edgar Moró csellózik, Jeremy Moró zongorázik. És ahogy ők fogalmaznak, testvérekként Schubertet játszani több egyszerű együttmuzsikálásnál. Intim beszélgetés, folytott párbeszéd az időn és emlékeken át. A pásztor fiú a sziklán, azaz eredeti címén Der Hirt auf den Felsen, Schubert egyik legutolsó, 1828-ban keletkezett műve, eredetileg szopránhangra, klarinétra és zongorára. Anna Milder-Hauptmann operaénekesnő kérésére írta, aki olyan darabot szeretett volna, amelyben az érzelmek széles skáláját mutathatja meg. A magányos pásztor dalától a fájdalmas vágyakozáson át a tavasz öröméig vezető háromrészes jelenet most a Móró testvérek zongorás trió átiratában hangzik el.

Franz Schubert, Der Hirt auf den Felsen, avagy Pásztor fiú a sziklán. A 965-ös Deutsche Jazz számú dal zongorás trió átiratát a Trio Morrow előadásában hallottuk. Arcangelo Corelli opusz 6 numero 7-es D-dur koncerto grossója lesz a következő zenénk. A The English Concert együttesét Trevor Pinnock vezényli.

A Trevor Pinnock vezette The English Concert előadásában hallottuk Arcangelo Corelli Opus 6 numero 7-es D-dur koncertó grosszóját. Mosonyi Mihály D-dur szimfóniájával folytatjuk a hangfogót. Az ő zenéje többször szerepelt már itt a műsorban, de talán nem mondtam még, persze lehet, hogy sokan tudják, hogy a zeneszerző eredeti neve Michael Brand volt, és csak 1859-ben szülőföldje Moson vármegye iránti tiszteletből magyarosította Mosonyira. Az 1842 és 44 között készült első szimfónia még jóval e névváltoztatás és Mosonyi tudatosan magyaros stílus fordulata előtt született. A négytételes kompozíció a magyar szimfonikus zene egyik legkorábbi jelentős alkotása. 1844-ben Pesten mutatták be. Zenei nyelve elsősorban a bécsi klasszika és a német romantika hagyományához kapcsolódik, Beethoven hatása is jól hallható benne. A Szlovák Rádió szimfonikus zenekarát Robert Stankovski vezényli.

Elhangzott Mosonyi Mihály első D-dur szimfóniája. A Szlovák Rádió szimfonikus zenekara élén Robert Stankowski állt. Az idei évtől minden hangfogóban hallhatnak egy-egy művet női zeneszerző tollából. Mai szerzünk Rachel Portman, a kortárs filmzene egyik legjelentősebb alkotója. Az Emma zenéjéért 1997-ben első nőként nyert el a legjobb eredeti filmzenének járó Oscar-díjat, később pedig az Árvák hercege és a Csokoládé kísérő zenéjéért is jelölték. A Lasse Hallström rendezte, Juliette Binoche és Johnny Depp főszereplésével készült Csokoládé egy francia kisvárosba érkező asszony története, aki bőjt idején nyit csokoládéboltot, és édességeivel lassan felkavarja a szigorú szabályok szerint élő közösséget. A film zenéjéből készült szvitet Rafaela Gromez, Femme című női zeneszerzők 9 évszázadát áttekintő albumáról halljuk. Julian Riem készítette a cselló zongora átiratot, ők ketten adják elő a művet.

Rachel Portman csokoládé szvítjét Rafaela Gromes játszotta cellón, Julian Riem zongorán. A következő zenénk Wolfgang Amadeus Mozart A-dur szimfóniája, köhölszáma 201. A dán nemzeti kamarazenekar karmestere Fischer Ádám.

0: Fischer Ádám vezényelte a Dán Nemzeti Kamara Zenekart. Előadásukban Wolfgang Amadeus Mozart 201-es köhőszámú A-dur szimfóniája hangzott el.
1: Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában most Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Contán zongorázik. Prokofjev, Sosztakovics, valamint Moritz Moszkowski alkotásai szólnak a két magyar hegedűművész és a francia zongora virtuóz előadásában. A május 13-ai koncert a Régi Zene Akadémiáról, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Százötven éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat, ma 17 óra 55 perctől, a Bartók Rádióban. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Rihárd, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik. Majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Liszt Ferenc második A-dur zongora versenye következik. A szólót Joav Levanon játsza, a Lucerni Szimfonikus Zenekart Michael Zanderling vezényli.

Joav Levanon zongoraművész és a Michael Zanderling vezette lucerni szimfonikus zenekar játékában csendült fel Liszt Ferenc II. A-dur zongora versenye. Otto Nikolaj Shakespeare nyomán írt a Windsori Víg nők című operájának első felvonásában Flutné és Reichné felfedezi, hogy Falstaff ugyanazzal a szerelmes levéllel próbálta elcsábítani mindkettőjüket. Felháborodásukból hamar közös bosszú terv születik. Erről szól a most következő kettős. Iván Ildikó és Szolnoki Apollónia énekel, a MÁV szimfonikus zenekart Kovács János vezényli.

Otto Nikolaj a Windsori Víg nők című operájának első felvonásából hangzott el Flutné és Reichné duettje. Iván Ildikó szopránját, valamint Szolnoki Apollónia mezzoszopránját hallottuk. A MÁV szimfonikus zenekar élén Kovács János állt. Visszatérünk a Trio Moro új Schubert lemezéhez. Az 1823-ban Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg versére komponált Auf dem Wasser zu singen, azaz hullámok hátán, a bárka ringató mozgását és a vízen csillogó alkonyi fényt festi meg, miközben az idő múlásáról is szól. Dimitri Szudoplatov ezt a gyönyörűen hullámzó zenei anyagot írta át zongora trióra. A Trio Moro muzsikál.

Franz Schubert 774-es Deutsch jegyzékszámú dalát, az Auf dem Wasser zu singent, azaz a hullámok hátánt hallottuk, Dimitri Szudoplatov zongorás trió változatában. A trió Moró játszott. Ritkán hallható portugál zenével folytatjuk adásunkat. João Domingos Bom Tempo, lisszaboni zenész családból származott, de zongora virtuózként Párizsban és Londonban is jelentős karriert futott be. Hazatérése után filharmóniai társaságot alapított, majd 1835-ben a lisszaboni Nemzeti Konzervatórium első igazgatója lett. Ezzel a portugál zene intézményes megújításában is kulcs szerepet játszott. Két ismert szimfóniáját a portugál szimfonikus repertoár úttörő alkotásaiként tartják számon. Az 1809-ben komponált Opus 11-es Esz-dur szimfónia még erősen Haydn és Mozart klasszikus világához kötődik, de már a korai romantika felé is mutat. A portugál klasszikus zenekart Meyer Minsky vezényli.

João Domingos Bontempo első S-dur szimfóniája hangzott el. Az Opus 11-es alkotást a portói klasszikus zenekar játszotta Meyer Minsky vezényletével. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, és egyúttal Martin James Bartlett új albumának végéhez is, amely valójában az eleje, hiszen ez az első szám a lemezen. A lemez műsorának kiinduló pontja egyébként Benjamin Britten volt. Bartlett szerint Britten zongora játékát a tiszta szándék, az áttetsző billentés és az érzelmi őszintesség jellemezte. Az általa alapított Aldeborói Fesztiválon pedig Bach és Mozart műveinek is kitüntetett figyelmet szentelt. Így került egymás mellé a lemezen e három szerző. Bach D-moll versenyművének ma leginkább a BWV 1052-es csembaló változatát ismerjük, de a zeneszerző ugyanennek a zenei anyagnak egyes tételeit két kantátájában is felhasználta obligát orgonával. A szenvedélyes, szinte elemi erejű saroktételek között egy sötét tónusú, ostinátó basszusra épülő adagio áll. Martin James Bartlett modern zongorán játssza a versenyművet, a Salzburgi Mozarteum zenekarát Howard Griffiths vezényli.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach D-moll billentyűs versenye, BWV száma 1052. Zongorán Martin James Bartlett játszott, a Salzburgi Mozarteum zenekara élén Howard Griffiths állt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi levele testvérének, Máriának. Amint Icike megígérte, a kis manciról, a papagájról én fogok írni, miután a napnak nagy részét az íróasztalomon, vagy annak közelében tölti, s nem hagy dolgozni. Sose gondoltam volna, hogy madárban ennyi okosság, ravasság, kedvesség lehetséges. Majdnem túltesz a pulin és a tacskón. Ha a maguk muncibutusuk igazán olyan buta, mint írja, akkor az vagy másfajtájú madár, vagy nem tudtak vele bánni. Lehet azonban, hogy ott is vannak buták és okosak. A miénk első naptól kezdve 4 hetes volt akkor, nagyon barátságos volt. Újra, vállra repült, persze szabadon volt, s csak éjjelre tettük kalitkába, ami nem volt nehéz dolog, mert az újról egyszerűen bement. Azóta is így megy aludni. Nagyon fontos, hogy bizalma legyen, mert azt látom, kivált a 2 zöldön tapasztalom, melyek kalitkában vannak és nem zenek, hogy alapjában gyanakvó természetűek ezek a madarak, s talán minden madár. Amit nem hittem volna, hogy nevelni is lehet őket. Például szeretnek rágcsálni, majdnem mint az egerek. S sok helyről hallottam, hogy egész könyveket összerágcsáltak. Manci is megpróbálta, a kótapapírosok szélét kezdte rágni az íróasztalon, amit nem engedtem neki. S szóval, magyarul, megdorgáltam. Tennessee, 1954. augusztus 16-a.

0: Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában most Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Contán zongorázik. Prokofjev, Sosztakovics, valamint Moritz Moszkowski alkotásai szólnak a két magyar hegedűművész és a francia zongora virtuóz előadásában. A május 13-ai koncert a Régi Zene Akadémiáról, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó Tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust vasárnap 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.

A francia barokkzene egyik különleges művét, Marc-Antoine Charpentier négy kórusra írt miséjét hallgatjuk meg. Marc-Antoine Charpentier 1643 és 1704 között élt, a francia barokk egyik legjelentősebb zeneszerzője, akinek életműve hidat teremtett a francia és az itáliai zenei stílus között. Tanulmányait ugyanis Rómában végezte, ahol minden valószínűség szerint Giacomo Carissimi tanítványa volt. Hazatérve pedig többek között a párizsi jezsuita templom zeneigazgatójaként működött. Mivel Jean-Baptiste Lully gyakorlatilag monopól helyzetben volt az opera területén, Charpentier elsősorban egyházi zenében, motettákban, misékben, oratóriumokban és kisebb színpadi művekben bontakoztathatta ki tehetségét. Közel 500 fennmaradt művére gazdag harmóniavilág, kifejező dallamalkotás és rendkívüli drámai érzék jellemző. Legismertebb alkotása a Te Deum, amelynek nyitánya ma az EBU, az Európai Műsorszolgáltatók Uniójának szignáljaként világszerte ismert. A mise négy kórusra az egyik legkorábbi remek műve, feltehetően az itáliai tanulmányútját követően komponálta. A latin nyelvű mise a római és velencei többkórusos hagyomány hatását tükrözi. Négy egymással felelgető kórusra, valamint vonósokra és kontinúra készült, összesen akár 16 önálló szólamot megszólaltatva. A mű különlegessége a térhatásra építő hangzás, amelyben a különálló kórusok párbeszéde fokozatosan egyesül monumentális tutti szakaszokban. A gazdag ellenpont a merész harmóniák és a drámai megszólalások egyszerre idézik az itáliai barokk pompáját és a francia egyházi zene eleganciáját. A teljes mű meghallgatása meghaladja a műsoridőnket, annál is inkább, mert az állandó tételek mellett helyet kapott benne két egyszólamú, kíséret nélküli Mária himnusz, az Assumpta est Maria, Mária felvétetett a mennybe, és az Ave Maris Stella, üdvözlégy tengernek csillaga, illetve egy rövid zenekaros tétel a végén, Domine salvum fac regem, óvd meg uram a királyt. A műben nem csak az olasz és a francia hagyomány figyelhető meg együtt, hanem a gregorián, a reneszánsz többkórusosság, a barokk kontinuó és az oratórikus gondolkodás is. Arról nem is beszélve, hogy ekkor még nem alakult ki az egyes szövegrészek jellemző karaktere, így Charpentier sokszor más megoldásokat alkalmazott, mint a későbbi korok szerzői. A mise Kyrie, Gloria, Ave Maris Stella, Sanctus, Agnus Dei és Domine Salmum Fac Regem kezdetű tételeit halljuk. Az Ex Cathedra ének és hangszer együttes élén Jeffrey Skidmore vezényel.

0: Marc-Antoine Charpentier Misen 4 kórusra című művének részleteit hallhatták az Ex Cathedra ének és hangszer együttes előadásában Jeffrey Skidmore vezényelt. Kedves hallgatóink, egyházzenei műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is további szép napot kíván a műsorvezető Kecskés Barbara.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Puccini Toszkájának nagyszabású bemutatóját tartották a Szent Margit bányai kőfejtőben.
1: Mindenkinek ajánlom, a Whitefieldnek azért, mert nagyon sok érdekes hangot, jó hangokat tud hallani benne, meg érdekes opera slágereket. De mindenkinek ajánlom, mert a látvány az szép, grandiózus, mindenki meg kell nézze szerintem egyszer.
0: Megkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson és a környező településeken.
2: Most az idén kitaláltam azt, hogy Hőskorszak címmel, és a H betű zárójelben van, ez lehet Őskorszak, Hőskorszak címmel egy rendezvénysorozatot csinálok, amelyben olyan emberek jönnek, akik még tanúi voltak a 89-es indulásnak.
0: Több száz programmal várja közönségét idén is az Ördög Katlan Fesztivál augusztus elején.
3: 5 nap alatt több mint 100 előadás valósul meg, és hogyha arra gondolunk, hogy Nagy Harsány, Kis Harsány, Beremend, Palkonya, ezek kicsike falvak, hogy hol is valósulnak ezek meg. Most azt mondom, hogy pincétől padlásig mindenütt.
0: A Súgójuk mai adásában figyelmükbe ajánljuk még egy első filmes rendező, Pekingben már 3 díjjal is jutalmazott filmjét, a Nemzeti Galéria Gruber Béla kiállítását és az erdélyi Helikon képzőművészeti örökségét bemutató Sepsi Szentgyörgyi tárlatot. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt. Múlt héten mutatták be a Toszkát, Puccini híres operáját Szent Margit bányában a kőfejtőben, egy grandiózus előadást láthattak a nézők. Összesen 24 alkalommal kerül színre ez a darab Szent Margit bányán, a magyar határtól nem messze, és a tenor főszerepet Cavaradossit Pataki Adorján énekli, akit most Szent Margit bányán értünk el. Szeretettel köszöntelek a vonalban.
1: Szia Zsolt, mindenkit üdvözlök!
0: Nem ez az első Cavaradossit, hiszen a világ több pontján is énekelted már ezt a szerepet, azonban gondolom, hogy ekkora hatalmas színpadon még soha, hogy a hallgatók, aki nem volt még ott, el tudja képzelni, csak a nézőtéren 5000 emberül, és hát a színpad is óriási és grandiózus.
1: Így van, a Cavaradossit több produkcióban énekeltem, külföldön és Franciaországban is, Németországban is, Budapesten és Romániában több színpadon. Mindegyik érdekes volt, de talán ez a Szent Margit bányai kőfejtőnél talán ez a legérdekesebb számomra, mert a színpad körülbelül 4-5 van széles, mint egy nagy színházban, és ez meg is dolgoztatott mindenkit.
0: Nem tudom, láttál-e már korábban előadást Szent Margit bányán, vagy most szembesültél először ezzel a grandiozitással?
1: Előadást nem láttam, de több kollégám énekelt már ott, és képeket mindig láttam, hogy a színpad mekkora terjedelmű.
0: Az amerikai Tadeusz Strasberger a produkció rendezője 2 évvel ezelőtt már színpadra állította ott az Aidát, azt megelőzően pedig a Turandotot, tehát tőle megszokhattuk ezt a rendezést, de neked most volt, gondolom, alkalmad először a világhírű amerikai rendezővel dolgozni.
1: Igen, pontosan így van, először dolgoztam vele, és nagyon jól telt a munka, a próbafolyamat az nagyon jó volt, mondhatom, hogy egy nagy ember, nem az a rendező, aki folyton ordít, meg szidja az énekeseket. Hagyott nekünk helyet, teret, hogy hozzuk mi magunkat is, ne csak amit ő kér. Ami nagyon tetszett tőle, ő készítette a díszletet is, és az tényleg elragadtató volt. Monstrum, nagy díszlet, óriási.
0: Könnyebb vagy nehezebb egyébként itt énekelni, hiszen nyilván hangosítással kell énekelnetek, hiszen egy ekkora teretbe énekelni lehetetlenség lenne. De mennyiben jelent ez mást egy énekesnek?
1: Mást jelent abban, hogy az énekesek általában zárt terekhez vannak szokva, és ott visszakapják legalább egy kis részét a hangjuknak akusztikailag. Itt viszont mivel nyitott tér és hangosítással volt megoldva, nem okozott különösen nagy problémát, de azért más érzés volt mikrofonnal énekelni.
0: Ugye 3-as szereposztásban megy a produkció, gondolom a többieket is volt alkalmad megnézni, és volt alkalmad a közönség soraiból is megtekinteni, hogy hogy hangzik, hogyan látszik mindez az előadás.
1: Igen, igen, a hangzás egy kicsit más, mint az előadás, mert a hangszorok nem adják vissza az igazi emberi hangot, mert kis teremben voltak a zenei próbák, persze ott hangosítás nélkül, de amikor elkezdtünk mikrofonokkal próbálni, akkor már teljesen másképp hangzott mindenki.
0: a karmester egy olasz, Valerio Galli. Nem tudom, hogy ki ilyenkor a nagyobb, mondjuk így főnök egy ilyen előadásban, a rendező vagy a karmester?
1: Ez szokott lenni, hogy a rendpróbákon mindig a karmester is mindig, de itt a rendező a nagyfőnök. Viszont mikor már zenekarra próbálunk, ott a rendező háttérbe szórul, és ott az igazi nagyfőnök a karmester.
0: Valerio Gallit úgy tartják számon, mint a Puccini operák specialistája. Vele is jó volt és könnyű volt az együtt dolgozás?
1: Jó volt, de nem mondhatom, hogy könnyű volt, mert nagyon pretenciós karmester, és nagyon sok mindent kért. Ami Leoni Rocottába persze, de sok énekes van, amikor egy picit nem mellénekel, hanem egy kicsit nem követi pontosan a kottát. De ő nagyon precízen azt akart, hogy az legyen, ami a kottában van. És ezért nehéz volt, de jó munka volt vele.
0: Összesen 271 jelmezt láthatnak a nézők. Ez is már magát ugye a grandiozitást mutatja. Nagyon sok szereplő van. Könnyű ezt a hatalmas színpadot összefogni? Neked is, mint énekesnek, amikor a partnerrel kell interakcióba lépni, vagy pláne a karmesterrel. Láttam, hogy ott bal oldalt van egy kis kivetítőn, ott látszik a karmester, de ezt ugye a nézők, hallgatók ne úgy képzeljék el. Ti igazából talán nem is látjátok a karmestert előadás közben.
1: Nincs direkt kontaktusunk vele. Három kijelző van, ahol láthatjuk, és ott tudunk igazodni a tempó iránt, meg az intenciói iránt. Viszont ami nehezebb, hogy ő nem lát minket, és nem hallgathatja, mikor veszünk levegőt, vagy mikor hallani hall, csak nem lát se. Szerintem ez a nehéz. Az olyan produkciókban, ahol a zenekar teljesen külön van a színpadtól, a karmester csak kivetítőn látjuk. Ami a színpad nagyságáról nem okozott különösebb gondot a partnerrel, mert általában egy helyen mozogtunk, ha duett van, akkor nem úgy volt, hogy a tenor a színpad egyik oldalán volt, a szoprán a másikon, hanem körülbelül ugyanabban a térben mozogtunk.
0: Az ad egy kis otthonosságot, hogy már évek óta a magyar zenészekből álló Piedra Fesztivál zenekar tagjai képezik a zenekart.
1: Igen, számomra meglepetés volt, nem tudtam pontosan milyen zenekar lesz, de mikor láttam Piedra a zenekar és hallottam őket, akkor érdekes volt, hogy magyarországi zenekar volt. Közelebb éreztem magam hozzájuk, és nagyon jól hangzik a zenekar amúgy.
0: Nagyon látványos ugye az előadás, ez a szentély, ez az oltár, ami kinyílik, amiben kórus is van, ott a sziklák tetején egy hatalmas ágyú többször el is dördül, de én gondoltam az énekesekre is, például a Levélárját neked a darab vége felé, nagyon magas helyről kell énekelni, tériszonyod nincsen?
1: Az árja nem magas, de a hely, ahol énekelünk, tényleg magas, 10 méter magasan van. Hál' Istennek nincsen tériszonyom, sokat kirándulok ilyen sziklák mentén. A sziklákon látod a mélységet, itt pedig sötétség van olyankor, és teljesen, mintha nem létezne ott semmi sem lent a korláton túl. És ez egy kicsit érdekes volt számomra, mert nem mertem közelebb menni a korlát széléhez. Mindig hátrafelé léptem, ahol volt egy keret, és annak támaszkodtam.
0: Angelotti és a börtönőr szerepében egy másik magyar énekest, Nagy Zoltánt is hallhat a közönség, de egy pár szót mondjál, légy szíves, a két fő partneredről, Toszkáról és Scarpiáról.
1: Az én bemutatóbeli Toszkám az Celine Byrne volt, aki egy ír szoprán, jó volt vele játszani, nagyon közvetlen partner volt. A Scarpiám az Marco Caria, olasz baritonista. Kamaradoszik a Scarpiákkal nem találkoznak nagyon sokat a színpadon, talán csak a második felvonásban röpke 3 percet találkozik. Bemutatón úgy volt, hogy mindenkinek megvan a saját partnere, de ezen túl mindenki kever vele, sosem lesz ugyanaz a szopránja, a tenornak és a baritonja, és ezért érdekes. Nagy Zoltán művésszel pedig nagyon régóta ismerjük egymást, mert a kolozsvári református kollégiumban jártunk mind a ketten, ő egy pár évvel alattam, de régi ismerősöm nekem.
0: Kinek ajánlanod igazából ezt a Toszka előadást? Annak is, aki nagyon vágyfülű, vagy a szélesebb közönségnek is?
1: Mindenkinek ajánlom, a Weissfülnek azért, mert nagyon sok érdekes hangot, jó hangokat tud hallani benne, meg érdekes opera slágereket, de mindenkinek ajánlom, mert a látvány az szép, grandiózus, mindenki meg kell nézze szerintem egyszerre.
0: Pataki Adorján opera énekest hallották. A Toszkát augusztus 22-éig összesen 24 alkalommal játsszák a Szent Margit bányai kőfejtőben. Néhány előadásra Sopronból külön buszokat indítanak. És már bejelentették azt is, hogy jövőre a Rigolettót tűzik majd műsorra.

0: Megkezdődött a Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. Veres Emese Gyöngyvér Márta István fesztivál alapítót kérdezte.
1: 1989-ben a Kapolcsi kocsmában született meg az a gondolat, hogy miután 89. áprilisában megszületett a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, ez civil szervezet volt, hogy ha már a természetvédelem szó mellett benne van a kulturális, akkor miért ne csinálnánk valami bulit saját magunknak, a falu lakóival együtt. És akkor azt mondtam, hogy legyen egy úgynevezett Kapolcsi napok, hívjunk színházat, így született meg Csiszár Imre rendezésében, Berek Kati főszereplésével, Kubik Anna, Nemcsák Károly, tehát az akkori sztárszín a Csokonai egy Karnyóné című előadása, amit itt próbáltunk a faluba. Volt templomi koncert a Mandel Quartettel, voltak különféle kiállítások. Ez egy háromnapos buli volt. Nem terveztük, hogy ezt folytatjuk, viszont ősszel itt az egyik néni megkérdezte, hogy mikor lesz megint olyan szép koncert a templomban, mint ami volt. Na most hát természetesen ez egy olyan erőt adott, hogy akkor a következőbe is megszerveztük. És egyszer csak azt vettük észre, hogy a szomszéd települések nagyrészt irigységből akarnak csatlakozni. Következő évben lett Petendi, Kapolcsi művészeti napokat, Dörögdi, Petendi, Kapolcsi. Minden falu tett azért, hogy ebbe a kulturális esemény sorozatba bekapcsolódhasson. Tehát volt, ahol egy kis aszfaltozott utat építettek, volt, ahol a harangtornyot helyrehozták, tenniük kellett. Aztán 95-re már 5 település volt, és akkor arra gondoltam, hogy hagyjuk el ezt, hogy ilyen és ilyen és ilyen, legyen művészetek völgye. És attól kezdve, tehát 95-től lett művészetek völgye.
2: És most itt van a 35. alkalom már, és változatlan népszerűséggel zajlanak a programok, amelyeket fel sem tudunk jóformán sorolni, de a lényeg az, hogy visszatekintenek az idén, és emlékeznek az azóta eltávozott szervezőkre, résztvevőkre is.
1: És a falu lakóira, akikkel együtt kezdtük, és sajnos már nagyon sokan nem élnek közülük. És azokra a meghatározó egyéniségekre, ilyen volt például a Galkó Balázs, aki szinte a kezdetek kezdetétől velünk volt, én kineveztem őt ötletigazgatónak, nálunk mindenki igazgató volt egy időben, természetesen civil szervezet és non-profit, tehát ez inkább vicces volt. Szerettünk ironizálni önmagunkon is, a világon is, és úgy szerkesztettük a műsorokat is, hogy nagyon komoly művészi értékeket képviseltek, lett legyen szó műkedvelő előadásokról, vagy professzionális előadásokról. Itt mindig az volt, hogy a minőséget meg tudjuk tartani. Na most visszatérve a Művészetek Völgye programsorozatra, volt egy csúcspontja a fesztiválnak 2007-ben, amikor már 7 településen, most ezt lehet képzelni, akik nem voltak ott, Nagyvázsonnyal együtt, Öccsel és Pulával együtt 7 településen zajlottak az események, és 250 ezer látogatónk volt. Az infrastruktúrába és mindenre futottunk a közönség után, mert a Művészetek Völgye ez egy szabad terület, tehát ezt nem lehet lezárni, mint a sziget le lehetett zárni, hanem itt pont az adja az egésznek a savaborsát, hogy olyan különleges domborzati helyszíneken és olyan falu helyszíneken vagyunk, ahol volt, akinek eszébe nem jutott volna, hogy itt például színházat lehet csinálni. Fölfedeztük Dörögdön a 13. századi úgynevezett klastromot, amit a falu rendbe hozott, kivitték az áramot, földkábelen és a vizet, és attól kezdve színházi előadásokat, szimfonikus zenekari koncerteket csináltunk. Tehát mindig egyrészt innovált, tehát egy kulturális innováció történt, másrészt pedig nem minden áron, tehát nem a közönség növelés volt a cél, és nem is a bevételtermelés, tehát ez nem egy gazdasági vállalkozás volt, hanem azért, hogy a faluban lévők, a rokonok, ismerősök, a művész barátok, a támogatók, és természetesen a magas stáb is jól érezze magát ez alatt a 10 nap alatt. Ez egy életforma volt. Tényleg generációk nőttek föl. Van egy fiatalember, Kovács előtt Kapolcsnak hívják, tehát itt fog a völgybe, és itt is idézőjelben szocializálódott a templomi koncerteken. Nagyon sok régi zenei, historikus zenei koncertünk volt, és lám, lőn csoda, jelen pillanatban már Párizsban él, Versailles-ban végzett zenetudományi szakon, és haránt fuvolás. és egy nagyon jó, kiváló művész, és én még emlékszem rá, amikor a babakocsiba bemutatták nekem a szülei, budapestiek voltak, hogy íben Kovács előtt Kapocs. Ezek azok a fontos momentumok, és ezer ilyen van, ami miatt a Völgy olyan lett, amilyen. Most az idén kitaláltam azt, hogy Hőskorszak címmel, és a H betű zárójelben van, az lett Őskorszak, Hőskorszak címmel egy rendezvénysorozatot csinálok, amelyben olyan emberek jönnek, akik még tanúi voltak a 89-es indulásnak. Mondom, sokan nem élnek már közülük, de például a régi polgármesterektől kezdve az akkori fiatal kapolcsiak, akik most már szinte nagyapák lesznek, vagy művészek, tehát jön Rácz Zoltán, az Amadinda együttestől, szinte minden évben itt voltak, de például a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház 4 éven keresztül volt a vendégünk, úgyhogy jön Trill Zsolt és a fiatal Vidnyánszky, a kis Vidnyánszky itt tologatta meg, vitte a kis díszletelemeket, és most erre visszaemlékszünk. De olyan fesztiválok vezetői is jönnek, akik mindig hivatkoznak a Kapolcs példára, a Kapolcs brandre, a Kapolcs arculatra, például az Ördögkatlan Fesztivál, a Hétrétország Vas megyébe, Dombosfest Délvidéken, vagy az Egyfest Gyergyóba. Ezek mind merítettek ihletet ebből a fesztiválból. Na, az őskorszakra visszatérve, tehát lesznek ilyen tanúasztalaink, beszélgetések, nagyon nagy mennyiségű fotónk és videónk van, hála az Istennek, az archívumunkban, tehát ebből tudunk vetíteni is. És két olyan esemény is lesz, itt a saját házamat nyitom ki, az udvaromat, és mind a kettő szorosan összefügg azzal a két eseménnyel. Az egyik, én 1985-86-ban elkészítettem a Kapolcs Riadó Támad a Szél című hanglemezt. Ami hangnapló volt, Szkárosi Endre, Bernát és Sanyi és Cseh Tamás működtek közre, és még rengetegen jazz, úgynevezett komoly zene, de Nagy Ferőtől Török Ádámon keresztül hangmintákat vettünk itt a faluba, és a falu lakóival. És most egy ilyen 40 éves lemez visszatekintő lesz, jön Gőz László, aki pozánozott a lemezen, Rácz Zoltán, jön olyan zeneszerző, zenekritikus barátom Berlinből, aki elemezte ezt a lemezt, tehát egy ilyen nagyon laza, elkésett lemezbemutatót fogunk tartani. A másik 1991-ben itt a Pajtában nálunk rögzítettük Cseh Tamás, Bereményi Géza Új daluk című lemezét. Ez az én ötletem volt, hogy jöjjenek le, berendeztem egy hangstúdiónak a Pajtát. És amikor kedvük volt és elkészült egy dal, akkor azt rögzítettük. És rajta is van a lemezen, tehát Új dalok, ez a lemez cím, hogy Kapolcsor egy Pajtába rögzítették a felvételeket. Na, ennek is egy visszaemlékezése lesz, hogy Cseh Andris, Tamás fia és Bereményi Géza is, aki itt írta a dalszövegeket, épp a szomszéd helyiségben, eljátszunk egy pár számot is ezek közül a dalok közül. Lesz Mandel Kvártett is. És a legelső programunkat, amit itt Kapolcson mutattunk be a katolikus templomba, ugyanazt játsszuk el, ugyanazzal a felállással, 45 éves a Mandel Kvártett egyébként. Egy pici kis kiegészítéssel, hogy tavasszal részt vettem zeneiskolások versenyen második kerületben, és ott felfedeztem olyan általános iskolás fiatal muzsikusokat, akiknek az volt az egyik külön díj, hogy fölléphetnek a Mandel Kvártettel, ugye ezek régi zenét játszó, 3 blokkflőtés vagy furulyás fiatal, és egy olyan blokkflőtés fiatal srác, aki szerintem zseniális, és még csak 10 éves, és beszállnak a Mandel Kvártettnek, mondjuk a Hajdutáncokban próbálunk is egyet. Tehát a vén öreg, historikus zenét játszó emberek mellett a fiatal általános iskolások, és akkor itt két generáció találkozik egymással. Rengeteg kiállítást is csinálunk, tehát hőskorszak ez az egésznek a elnevezése.
2: Természetesen nem csak a nosztalgiázás lesz, hanem ugyanúgy az udvarok megtalálják a maguk házigazdáit. Az évek, évtizedek során különböző intézmények is bekapcsolódtak a művészetek völgyébe, tehát ők az idén sem fognak hiányozni, az egyéni fellépők, akik kialakították a maguk udvarát, tehát a gazdag programról nyilván mindenki tájékozódhat a szórólapokon vagy a világhálón, és megtalálja az érdeklődésének megfelelőt a különböző műfajukban.
1: Ez így van, tehát a színesség, vagy összművészetiség, amivel annak idején elindítottuk, bár spontán indítottuk el, mert azt se tudtuk, hogy az a szó, hogy multikulturális mit jelent, mint ahogy kifejezéseket nem tudtunk. Hát nem volt kommunikáció. Az, hogy marketing kommunikáció, ilyen nem is volt. Nem tudtuk a szavakat. Csináltuk ösztönösen az egészet. Ad abszurdum nem volt telefon a faluba, tehát mi a szomszéd falunak az egyetlen nyilvános készülékéről szerveztük Pallag Janikó, völgyprogram igazgatóval, a programokat. A kommunikációban hatalmas nagy változás történt, most már ugye minden elérhető egy pillanat alatt, és való igaz, hogy a Művészetek Völgye honlaptól kezdve a Facebookon keresztül a programok elérhetőek és tanulmányozhatóak. Én újra azt mondom, hogy a Hőskorszak Kapolcson címmel jöjjenek, mert egy kicsit időutazunk, egy völgy időtörténelmi utazásnak a részesei lehetnek, akiket ez érdekel.
0: Márta Istvánt hallották, a Művészetek Völgye augusztus 2-áig tart, 10 napon át 3 településen 4000 program várja a látogatókat, a MÁV pedig külön express buszokat indít a fesztiválra.

0: Több száz programmal várja a közönségét idén is az Ördögkatlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Bérces Lászlót, a fesztivál társ igazgatóját, Kádár Dóra kérdezte.
1: Ezen a fesztiválon, a mostani eseményen az a jelmondat, hogyan valósul meg, hogy az együttlét nem csak élmény, hanem egy közösségformáló erő is.
2: 2008-ban hoztuk létre Kis Mónikával Két bölcsész ezt a fesztivált, az Ördögkatlant. Az volt elsősorban a fejünkben, mivel mind a ketten a kultúrának minden területe iránt érdeklődünk, egyikbe se vagyunk, nem tudom én milyen kivételes tehetségek, már azért színházzal kapcsolatban elfogultak vagyunk, de akkor az volt az elgondolásunk, hogy minél jobb produkciókat összegyűjteni. És azt kellett észrevegyük az évek során, elég hamar, hogy ez többet jelent. Tehát, hogyha megszületik egy templomban egy opera beavató, mondok egy olyat, ami éveken át ment, és nagyon-nagyon népszerű volt Díny és Dániel zeneszerző karmester vezetésével, ott aki befér, az a 300 ember, az ahogy együtt van, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a művészetnek jelentős része az közösségi élmény. Akik kijönnek abból a templomból, vagy egy színházi előadásról, valamiképpen egy ideiglenes közösséggé válnak. Egyszer csak észrevettük, hogy ez szinte fontosabb, mint maga a program. Mindenkiben van az a titkos jó érzés, hogy mi egy közösség tagjai vagyunk 5 napon át, amikor ott vagyunk.
1: És talán az az érzés is, hogy jó ide visszajönni.
2: Látogatóknak a 70-80% visszajáró. Mindig vannak, és az nagy öröm, mindig vannak újak, és ezek az újak többnyire fiatalok. Tehát mi nagyon-nagyon erősen fókuszálunk arra, hogy fiatalok jöjjenek. Ebből nem következik az, hogy mi a programon változtatnánk azért, hogy jöjjenek a fiatalok. De ez egy rossz közhely, hogy ha fiatalokat akarunk, akkor minél több rockkoncertet csináljunk. Az is van, és szeretjük azt is. De igenis, ugyanolyan igényesség és kreativitás van bármelyik generációban. Én idős vagyok, de azt látom, hogy az egy butaság, hogy az egyik generáció jobb, mint a másik.
1: Ezt az 5 napot tehát a dél-baranyai településeken átszövi az Összművészeti Fesztivál, és ahogyan már utalt a zenére, valóban a zenei programok között gazdag a műfaji kínálat is, de ha már egy fél mondattal utalt rá, hogy a színház a szívéhez közel áll, színházban mi lesz most a nagy durranás, vagy mivel készülnek, ami különleges lesz?
2: Inkább azt mondom, hogy ami szinte hihetetlen, hogy 5 nap alatt több mint 100 előadás valósul meg. És hogyha arra gondolunk, hogy Nagyharsány, Kisharsány, Beremend, Palkonya, ezek kicsike falvak, hogy hol is valósulnak ezek meg. Most azt mondom, hogy pincétől padlásig mindenütt, és ez szó szerint is igaz, hiszen pajtákat alakítunk át színházzá, tornatermeket színházzá, tehát nagyon sok és nagyon sokféle előadás van. De konkrétumokat mondva, a beregszásziak évről évre visszajárnak. Ott most egy szinte új társulat jön létre, tehát a régi tagok és nagyon sok fiatal csatlakozott hozzájuk. Tavaly is, idén is szerint a magyar színház élet egyik meghatározó tehetsége, ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésével jöttek és jönnek, az idén a Revizorral, az Országos Színházi Találkozón a legjobb előadás címet kapta. De Mácsai Pál az Önálló Estjével, nagyon sok fiatal az SZF-éről, és jönnek fiatalok, például Bodó Viktor osztálya, akik pont az ellen SZF-e, ha úgy veszem, de az Ördögkatlanban nincsenek politikai szempontok, ott kizárólag az számít, hogy valami jó vagy nem jó.
1: A színházi programok között olvastam, hogy megidézik Eszterházy Pétert a 17 hattyúkkal, illetve lesz a Nézőművészeti Kft. Egy új produkciójának, és úgymond főpróbálja ez a Balhé Atlasz.
2: Ez a cím, hogy Balhé Atlasz, olyan nehezen tudom megjegyezni. 3 nagyon népszerű színész, Katona Laci, Mucsi Zoldán és Turóci Szabolcs, akik talán minden Ördögkatlanban ott voltak, ők hoznak létre egy nyilván vicces, jópofa előadást. Az, hogy ez tulajdonképpen egy főpróba lesz, az egy kicsit utal arra is, hogy nagyon sok olyan, akár előadás, akár zenei mű van, ami szinte ott születik. Tehát lesz egy nemzetközi produkció, akik előtte ott próbálnak, ott mutatnak be angol nyelven Trip to Jerusalem, vegyes ukrán, magyar, izraeli szereplőkkel, vagy Valc Péter szintén leköltözik a csapatával Kisharsányba, és ott próbálnak, és úgy hozzák létre a Patriarchátus gyásza című produkciót. Amit akarok hangsúlyozni, hogy a Katlanban egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy valami ott szülessen meg, oda készüljön, az kapja meg az élményt, aki jelen van. Tehát nagyon szeretnénk látszólag korszerűtlenül az offline világot visszahozni, amikor nem lehet online megoldani egy koncertélményt, mert azt nem lehet. Vagy egy képet Bukta Imre a Krasznahorkai térbe, mert lesz egy ilyenünk, hogy Krasznahorkai tér. Most valamelyik nap hozzuk el tőle azt a képet, amit nekünk festett erre az alkalomra. Tehát ehhez muszáj ott lenni és jelen lenni.
1: És ezt a valóságos jelenléttel erősítik majd a díszvendégek is, akik már visszatérő vendégek egyébként, és valóban, hogyha Krasznahorkai László Nobel-díjas írónkat említi, jön egy író, jön filmrendező, Bereményi Géza, és ott lesz a fesztiválon Enyedi Ildikó is.
2: A beszélgetés hozzátartozik, ezek nagyon-nagyon népszerű dolgok. Tehát most azt mondom, hogy Bereményi Géza vagy Grecsó Krisztián leül és beszélgetők, egyszerre minőséget teremtő és közben népszerű alkotók, több százan hallgatják, amit mondanak, de azért ennél szinte fontosabb az, hogy Bereményi Géza, aki ugye régen Cseh Tamással és másokkal is, de mindenek előtt Cseh Tamással dalokat írt, az elmúlt fél évben Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal írt dalokat. Ezek nagyon különböznek Tamás dalaitól, de ezeknek az új daloknak a bemutatója az amfiteátrumunkban lesz. Tehát tulajdonképpen új Cseh Bereményi dalokat hallgathatunk. Ha Enyedi Ildikót említjük, akkor el kell mondjam, hogy a földközeliség a természethez kapcsoló az élethez magához, és nem a kvázi világhoz online kapcsolódva. A közeli Sejjei Arborétumba szervezünk egy nagy kirándulást a katlanosokkal, szerintem több százan fogunk oda menni busszal, stoppal, autóval, biciklivel, mert hiszen Sejjén van az a fa, amely fa a főszereplője a Csendes Barát című gyönyörű filmnek. Meglátogatjuk, kapcsolatot teremtünk, beszélgetünk azzal a fával, remélem, hogy Ildikó is velünk jön, de ha csak annyit csinálunk, hogy több száz ember egy fél órán át csendben üldögél, abban a ricsajban, ami van, és amit maga a fesztivál is persze teremt, abban egy kicsi ilyen csendes elvonulás a Csendes Baráthoz, az egyfajta olyan esemény, amit megint csak nem lehet letölteni. Ha

0: Orchestra Borbély Mihály, tehát a jazz is képviselteti magát, és közben persze díszvendégünk, ne felejtsük el, a Platon Karatáev fiatalok, kifinomult, egyszerű zenét játszanak, valamiképpen kapcsolódnak ők is ahhoz a szemlélethez, amit az Ördöghatlan képvisel, ami, én azt mondom újra, hogy látszólag korszerűtlen, de valójában szerintem muszáj, hogy ez legyen a jövő. Tehát kis közösségek, együttléte, amiben egymásra figyelünk, emberséggel és elfogadóan közelítünk a másikhoz.
1: Bérces Lászlót az augusztus 4-én kezdődő ötnapos Ördögkatlan Fesztivál társigazgatóját hallották. A részletes program az ördögkatlan.hu oldalon érhető el.

0: Szeptemberben Miskolcon a Színefesten mutatják be Mayer Bernadett első mozifilmjét, a Mami Blue-t, ami a legjobb film, a legjobb színésznő és a legjobb színészdíját is elnyerte még áprilisban a pekingi nemzetközi filmfesztiválon. Ez Ázsia egyik legrangosabb filmes seregszemléje. Sok szeretettel köszöntöm a telefonban Mayer Bernadettet, az írót, rendezőt, és ezután is gratulálunk a sok-sok elismeréshez.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és én is mindenkit üdvözlök, és köszönjük a gratulációkat.
0: Első mozifilm, rögtön egy önéletrajzi ihletésű történetről van szó.
1: Így van, ez egy elég személyes alapponyugó történet, nevezetesen az én tinédzser koromból származik. Ez időtájt az édesanyám elvesztette a látását cukorbetegség szövődményeképpen, és hát nem kell mondanom, hogy ez egy elég terhelt időszak egy éppen függetlenedni vágyó tinédzsernek és egy egyedülálló fiatal anyának, akinek szembe kell nézni ezzel a krízissel. Úgyhogy tulajdonképpen ez a rengeteg ambivalens érzéseket generáló élethelyzet az, ami ezt a történetet a alapjaiban tartja össze, és erre készült egy fikcionalizált történet.
0: Ahol egy fiú a főszereplő Vilmányi Bennett alakítja, és az anya pedig Fűr Anikó, akit emlékeim szerint már nagyon régen láttunk utoljára mozifilmen.
1: Így van, én úgy gondolom, hogy most remélem egy méltó szerepet kapott, ő nagyon nagy szeretettel és odaadással öltötte magára ezt a szerepet, és én nem úgy gondolom, hogy csodálatos az, amit ő színészként letett az asztalra.
0: Ilyenkor egy nagy casting van, sok színésznőt megnéztetek?
1: Nem, ez esetben nem. Igazából ez úgy történt, hogy az Anikó, tehát a főszereplők, az Anikó és a Vilmányi Bennett tulajdonképpen az első forgatókönyv draftoknál már a fejemben volt. Tehát az ő vélt vagy ismert karakterükre, mert igazából az Anikót nem ismertem csak színpadról, tehát nem volt vele személyes találkozásom addig. A Bennettet ismertem az egyetemről, tehát róla azért volt egy benyomásom, hogy ő milyen attitűd. De ebből valamiért már a forgatókönyvben is az ő személyiségük illette meg ezt a két karaktert. Az Anikó az nem volt kérdés, tehát sosem kerestem, sosem castingoltunk más szereplőt. A Bennett esetében nehezebb volt a helyzet, mert az én életemből merített történetre hajazva először egy tinédzser fiút szerettünk volna a történetben megeleveníteni, és hát a Bennett akkor már azért eléggé túlkoros volt erre a szerepre, és próbáltunk egy casting folyamat során nézegetni fiatalabb fiúkat, de végül is mégis csak győzött. Egyrészt a Bennett is kapacitált, hogy miért nem szeretném akkor vele forgatni, hogyha őt keresem fiatalabban. Másrészt meg bennem is megérett a felismerés, hogy annyira jól működött együtt az Anikóval, amikor csináltunk az inkubátor pályázatra egy kis videót. Olyan elképesztő csodálatos volt a Anikó és a Bennett együtt, hogy ezt nem lehet csak úgy elengedni, hogy ennek tényleg teret kell adni, hogy ez a két színész együtt kerüljön vászonra.
0: És ha jól tudom, akkor ők is most dolgoztak először együtt. A siker az még inkább nagy dolog, hiszen neked is az első filmed, és ők is az első közös produkcióban dolgozhattak együtt.
1: Így van, és ahhoz képest, hogy először kerültek össze, igazából

0: azonnal megvolt köztük az összhang, rögtön egy elég nagy improvizatív tartalmú helyzetbe raktam őket, és rögtön kiderült, hogy nagyon-nagyon jól rezonálnak egymásra, és csodálatosak együtt.
1: Ugye itt egy konfliktus helyzet is van, hiszen az édesanyja a látását elveszítve segítségre szorul, de a Vilmányi Bennett által alakított figura pedig egy ifjú apuka, akinek születik a gyermeke, és ha jól tudom, akkor Vilmányi Bennett felesége külföldön kap állást, tehát egy kicsit itt a kettősség, hogy most az édesanyját segítse, vagy a családjával maradjon.
0: Igen, hát valamilyen módon a tinédzser korból fakadó széthelyzetet valahogy kompenzálni kellett azzal, hogy egy felnőtt férfi lett a gyermek ebben az esetben. És hát azért nyilván máshogy áll a társadalom egy olyan felnőtt emberhez, aki valójában igenis ápolhatná a beteg vagy ászoruló édesanyját. Ezért valamiképpen szerettük volna erősíteni ennek a súlyát, és ez az apai szerep, ami a történetben az, hogy a Bennett apává válik, és a kis gyermekével szeretné megélni ezeket az főleg első éveket, illetve ráadásul még az is, hogy a külföldi kényszerhelyzetből is fakadó a lehetőség miatt a család mindenképpen kell, hogy menjen, ezért neki egy ilyen választási helyzet áll fenn, és így sokkal jobban kijön ennek a érzelmi tétje is, vagy érzelmi feszültsége, hogy az édesanyja, aki gyakorlatilag mentálisan úgymond visszamegy gyerekbe, és ő válik az ő érzelmi segítőjévé, mármint a fia, így viszont konkurensé válik gyakorlatilag a saját valódi gyermekével szemben.
1: Természetesen most ne áruljuk el, hogy mi lesz a film vége, de azért olvastam már kritikákat a filmről, Ázsiában már bemutatták, és azt írták, hogy a bensőséges hangulatú film szerethető karaktereiből a nehézségek ellenére is árad a kiolthatatlan derű. Tehát tulajdonképpen azért ez egy vidám történet?
0: Igen, hát természetesen drámai súlya van, tehát én nem mondom, hogy nem számíthatnak arra nézők, hogy esetleg elér a lelkükig, és talán meg is hatódnak rajta, de nekem ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy a humor áthassa ezt a történetet. Ha csupán egy tragikus dráma lett volna, akkor én nem biztos, hogy megcsinálom ezt a filmet, mert önmagában nem az volt a cél, hogy az én személyes történetem vászonra kerüljön, hanem egy lépéssel ellépni ettől az eredeti történettől. És egy ponton azt éreztem, hogy valójában ez akármennyire egyedinek tűnő történet, egyrészt nagyon univerzális, mert az emberi kapcsolódások, az emberi kötődések nagyon érzékenyek, és az, hogy megtartsuk ennek a dinamikának a harmóniáját, az fontos ahhoz, hogy ne veszítsük el egymást. Tehát egyrészt, mikor én ezt észrevettem, hogy valójában ez mindannyiunkról szól, nem csak az én történetem, ez volt egy nagyon fontos aspektus. A másik pedig a humor jelentősége az életünkben, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan fajta humort csempészni a filmben, ami nem teszi banálissá ezeket a pillanatokat, de mégis a szerethető, néha abszurd pillanatokat helyezi elénk, amik megmosolyogtatnak minket, és inkább csak erősítik a két ember közti érzelmi szövetséget.
1: Egy picit fejtsük még meg a címet, Mami Blue.
0: Volt egy meghívásunk Kárlovi Váriba, ezért nagyon hamar le kellett adnunk egy angol címet. Így a Mami Blue az elég hamar meglett, és én ezt annyira megszerettem, amiatt, hogy passzol is nagyon a történethez, de nem is árul el sokat, úgyhogy rajta ragadt a filmen. Annyit még elárulok, hogy ez a Blue ez nem csak az angolból ismert hangulatra utal, arra is, tehát hogy nyilván az anyának ez a krízises állapota, ez abszolút ehhez a depresszív dologhoz passzol, de van egy festménye, ami egy ilyen kis szimbolikus momentum a filmben, egy visszatérő dolog, és abban a Farkas Istvánnak a nagyon jellegzetes kékjei azok, amik előkerülnek majd a film során, és ezért is különösen megtölti ezt a címet majd jelentéssel annak, aki látja a filmet.
1: Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét szeptember 5-én láthatják először a magyar nézők Miskolcon, a Színefesten, és még ősszel országos forgalmazásba is kerül.

0: Átfogó távlat mutatja be a 20. századi magyar festészet tragikusan fiatalon elhunyt tehetsége Gruber Béla életművét a Magyar Nemzeti Galériában. A hazai közgyűjteményi és magántulajdonban lévő alkotások, csendéletek, kikötői uszályokat ábrázoló kompozíciók, valamint a portrék és önarcképek felidéznek egy rövid, de annál intenzívebb alkotói korszakot. Kádár Dóra a Vágyott remek mű című kiállítás kurátorával, Kolozsvári Mariannal beszélgetett.
1: Gruber Béla milyen festőgenerációhoz tartozott? Kik voltak az ő közvetlen mesterei?
2: 1956-ban került be a képzőművészeti főiskolára. Ugye nincsenek mi lett volna, ha dolgok, de valóban az ő generációja, tehát akár Klimon Károly, akár Dein Pál, akár Nádler István legnagyobb festőink közé tartoznak. Neki a 60-as évekből nagyon kevés idő adatot, ezért nem is tudjuk, hogy melyik festő csoporthoz csatlakozott volna, az zuglói körhöz. Igazából, amikor ő bekerült a főiskolára, akkor Metti volt a tanára, de ő hamar nyugdíjba ment, ezért Kádár György lett a mestere. Kádár Györgyel abszolút nem értették meg egymást. Gruber egy nagy szabadság igényű, lángoló, a fotókon is látszódik, hogy kicsit ilyen kihajtott fehér gallér, ilyen Petőfi Sándor külsejű, égnek álló haj, nagy-nagy elhivatottság, szenvedély volt benne, és ezért Kádár Györgyel nem értették meg egymást. Van erről egy anekdota, hogy Kádár György egyszer azt mondta neki, hogy Gruber maga nem tanult tőlem semmit, és erre Gruber azt válaszolta, hogy hál' Isten, tanár úr. Következő mestere pedig Bernáta úrél volt, aki már felfedezte a tehetségét, rájött, hogy ő zseni, hagyta viszonylag szabadon dolgozni. Ez volt az az időszak, amikor gyakorlatilag a főiskolán Cézannal megszűnt a művészettörténet oktatás, tehát ez a generáció. Ugye aztán, mivel vasfüggöny volt, semmit nem tudott a külföldi modern irányzatokról. Gruber Béla gyakorlatilag ugye fiatalon dolgoznia kellett.
1: Már a család is látta, és a tanárai is, hogy nagyon-nagyon tehetséges. A zseni jelzőt nem is véletlenül mondta neki, tehát Bernát Aurél, viszont nem vették fel először a főiskolára, csak harmadik alkalommal, tehát igen, dolgozni kényszerül.
2: Ezt akartam mondani, hogy előtte itt a képeken is látszik az uszályos kép, az óbudai hajógyárban dolgozott, ott is felfedezték, hogy jól rajzol, és a dekorációs osztályra került, ott viszonylag jól keresett, és rengeteg szakkönyvet, művészeti könyvet tudott venni, és azokból művelődött, nagyon jól ismerte, már amennyire ebbe az időszakba ismerni lehetett a korábbi művészeti irányzatokat, és mondjuk a kollázsos képein látni is lehet, hogy ezekből a könyvekből kivágott oldalakat, Van Gogh reprodukciókat és beleragasztotta a képeibe.
1: De egyébként van olyan újító alkotó módszer, amely kimondottan Gruber Béla nevéhez kapcsolódik? Mi az a technika, mi az a stílus, amivel ő bemutatkozott?
2: Újító módszer nincs. Gyakorlatilag ő követte Cézannak meg Van Goghnak a stílusát, és főleg ami megragadta, az kubistáknak és Picassónak a stílusa, és láthatjuk, hogy nagyon sok kollázsos képet alkotott, és ez abból is adódott, hogy mivel megszállottan festett, és megszállottan a körülötte lévő valóságot akarta bemutatni, ezért egyszer azt mondta Dein Pálnak, a barátjának, hogy mindent fel akar rakni a képeire, ami körülötte van, és ezért is láthatjuk, hogy a kollázsaiban ott van benne a fecske cigarettás doboz, az édességes papír, ahogy az előbb mondtam, a könyvekből kivágott lapok, és minden ezt vastag festésmóddal megerősítve, tehát egy nagyon érdekes, nagyon sűrű, gyakorlatilag horror vakui, amikor mindent beborít a látvány a képen, nincs szinte egy szabad üres felület se, ilyenek általában a művei.
1: És hogyha motívumokat idézünk, az uszályokat már mondta, és ennek a kiállításnak 5 tematikus egysége van. Abban a részben beszélgetünk, ahol pont az uszályképeket nézhetjük meg.
2: Igen, gyakorlatilag a kiállításnak az a koncepció, funkciója. Hogyha megnézzük, ugye láthatunk könyörcképeket, láthatunk csendéleteket, az uszályos képeit, modelleket, és végül a festőműterem témájú képeket. Gruber Béla 62-ben elkezdte festeni a diplomamunkáját, aminek festőműterem a címe, és hogyha megnézzük ezt a diplomamunkát, akkor gyakorlatilag azt fedezzük fel, hogy erre diplomamunkára, most így fejezem ki magam, mindent rápakolt, tehát minden témát, amit festett.
1: Kicsit közelebb is sétálhatunk, hiszen ez a központi alkotás hatalmas, a többihez képest 6 négyzetméter.
2: Igen, tehát van rajta önarckép, van rajta csendéleti részlet, uszályos kép, kép a képben, modellek szerepelnek rajta, és gyakorlatilag egy festőműterem, és ebbe gyakorlatilag az összes motívuma szerepel.
1: Ez a kép, tehát ahogy ön is mondta, a diplomamunkája volt, 1962-ben készült, egy évvel később pedig már egy úgymond kórházi csendéletet örökített meg művész a kórházban, akkor már nagyon beteg volt.
2: Igen, akkor már beteg volt, és éppen ezért láthatjuk is, hogy ez a diplomamunka nincs befejezve, úgyhogy a jobb oldalán, de más részein is éppen, hogy csak föl van rajzolva a kompozíció vázlata.
1: 27 évet élt Gruber Béla, de nagyon sok, több száz képet készített,
2: 1500 képből áll az életműve.
1: A hagyaték egyben maradt, a testvére Ágota nagyon idős korában mesélt arról, hogy elkötelezett volt abban, hogy ápolja a testvére örökségét.
2: Igen, van egy Gruber Béla alapítvány, díjat is kiadnak ennek az alapítványnak a tulajdonában, sok kép van, de hát nyilvánvalóan nem maradt egybe az életmű. Itt a kiállításon is múzeumoktól, magángyűjteményektől kértünk kölcsön, ezek közül válogattunk.
1: Egyébként a galéria állandó gyűjteményében is vannak Gruber alkotások.
2: Persze, például a festőműterem is a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, de nagyon sok más Gruber kép is van a galéria tulajdonában. 44 képet mutatunk be, a legszebb, legjelentősebb alkotások.
0: Kolozsvári Marian kurátort hallották. A Gruber Béla kiállítás augusztus 23-áig látható a várban, a Nemzeti Galériában. Szintén ott és ugyancsak augusztus 23-áig tekinthető meg a Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlat, amelyen 75 alkotótól 150 műtárgyat, festményeket, grafikákat, szobrokat, fotográfiákat mutatnak be.

0: 100 évvel ezelőtt báró Kemény János marosvécsi kastélyába hívott olyan erdélyi személyiségeket, akikkel a Trianon után kisebbségbe került erdélyi magyarság sorsát és kulturális életét kívánta megvitatni. Így jött létre az Erdélyi Helikon, amelynek alakulására idén különböző rendezvényeken emlékeznek. A héten Sepsiszentgyörgyön nyílt kiállítás, amelynek kurátora Szebeni Zsuzsa, őt kérdezte Veres Emese Gyöngyvér.
1: Az idei évben az Erdélyi Helikon alakulásának 100. évfordulóján nagyon sok irányból közelítünk és különböző helyszíneken ehhez a találkozóhoz, és nagyon jól látjuk azt, hogy ha irodalom történetileg tekintünk a csoportosulásra, milyen eredményeket mutathatunk be, micsoda társadalmi rajzot tudunk megalkotni, és akkor itt van a harmadik vonal, a képzőművészet. Amikor kitalálta ezt a kiállítást, akkor ez volt az ön fejében? Pontosan tudta, hogy mit szeretne bemutatni?
2: Voltak nagyon biztos elemek, tehát voltak előképe amit szerettem volna együvé tenni, és úgy gondoltam, hogy ezek az egymás mellett levő műtárgyak erősíteni fogják egymást, de nem tudtam teljesen, hogy milyen kép fog kialakulni, illetve nyilván menet közben a kutatás vonalát felvéve figyelembe vettem az új, vagy a kicsit összefüggésekre rávilágító elemeket. És hát így alakult ki a végső képe. Nagyon-nagyon hálás vagyok az Erdélyi Művészeti Központ pontnak, hogy már a helyszínnel szinte egy éve számolunk. Amikor egy kiállítás kialakul, akkor a tér, meg nyilván a környezet is befolyásolja, és hát azért is, mert itt egy kiváló gyűjtemény van, ahonnan számos műtárgyat eleve a témához hozzárendelhettünk.
1: Tudott-e ez a kiállítás meglepetéseket okozni?
2: Mindenképpen, és azért is kezdtem el, és ebben az esetben nyilván gondolhatunk Kemény Jánosra is, de itt például Kós Károly hagyatékának kutatásából tudtunk grafikai elemeket, új nézőpontot előhozni, és talán olyan képeket, amelyek nem ismertek, vagy kevésbé ismertek. Ugyanakkor nagyon szeretném ezt a kiállítást interaktívvá tenni, amit valójában a nem létező műtárgyakkal teszünk, hát ez a bizonyos angolul wanted kategória, olyan alkotások, amelynek a létezéséről biztosat tudunk, tehát viszont eltűnt. Őszintén nekem az az álmom, hogy akkor megtaláljuk ezeket az elveszett dolgokat.
1: Az egyik a kuncszobor.
2: Igen, tehát nagyon fontos lenne, én bevallom őszintén, hogy Botár István szobrászatával nem ismerkedtem meg közelebbről. Nagyon-nagyon örvendenik, legalább nyomokat találjunk erről a kuncaladár szoborról. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy például Bánfi Ferenc Galusz Nándor által készített emlékplakettje, vagy előkerüljön, vagy legalább tudjuk azt az útvonalat, ahol ez a ugyancsak nagyon fontos a mecénási kört megidéző alkotás felvillanjon. Természetesen ez a régi veszőparipám, én lennék a legboldogabb, ha Hágából a Bánfi Miklós által festett olajportrék, vagy legalább ezekről egy kicsit több nyom, mint amit ő az emlékeimben felidéz. De ha bármi más a Helikonhoz szorosan kapcsolódó alkotás megjelenik, akkor talán lesz arra lehetőség, hogy ezt, ha más nem a kolozsvári állomásának kiállításnak felvillantsuk. Van egy olyan fal, ami pont ezt idézi fel, mert azt hiszem, hogy mindig a megválaszolatlan kérdések azok, amelyek előbbre viszik az embert a kutatásban, vagy valamiről kialakított képének a bővítésében.
1: Amikor én itt most végignéztem ezen a kiállításon, akkor számtalan ismert kép köszönt vissza a falakról, de így összességében látni azt a munkásságot, amely a helikoni csoporthoz kötődik, sok mindent felidéz bennünk.
2: Próbáltunk néhány olyan alkotást megmutatni, ami soha nem volt látható, és nyilván azokat az ikonikus, mint a Nagy Imre portrésorozata, ami nélkül gyakorlatilag a Helikon elképzelhetetlen, nyilván azokat a fotókat is, amelyek ikonikusak, de próbáltuk árnyalni a képet, és pont itt van előttem egy olyan helikoni csoportkép, ami azért nem ezt a rendezett sort, és egy nagyon-nagyon izgalmas, nem a teljes helikoni csoport megtudatosulást felvillantó, de mégis nagyon izgalmas képet megmutatni. Mint ahogyan meghirdettük, ez a kép és a szónak a párbeszéde. Nekem volt még egy olyan tervem, de erről lemondtam, mert annyira hosszú lett volna, hogy minden egyes alkotónál szerettem volna a helikoni lapszámokat feltüntetni, minden egyes cikket, de hát minek utána Nagy Imrénél 78 ilyen jegyzet született, nem szeretném az emberek idejét és tűrőképességét megpróbálni, viszont biztos, hogy előbb-utóbb erről elkészítek egy statisztikai adatot, ami érdekesség. Nem csak azt szeretnénk felvillantani, hogy ki alkotta ezt a művet, tehát például nem szeretném mondjuk Jészabó Béla teljes munkásságát felvillantani, én azt szeretném, hogy Jészabó Béla hogyan látszik a helikoni tükörben, és na itt volt például az egyik meglepetés, mert nem tudtam, hogy Kemény János írói, színházrendezői, színidirektori tevékenységén túl kiváló műbírálatokat ír, és egy csodálatos portrét írt Jészabó Béláról, egy pontos, vizuálisan gazdag elemzést.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ha ön azzal kezdte a beszélgetést, hogy egy tér meghatározza, hogy hogyan fog kinézni a kiállítás, akkor mire számíthat majd a kolozsvári közönség?
2: Mindenképpen egy kicsit szeretnénk bővíteni, de nem nagyon sokkal, mivel azért ez egy adott kiállítás, de nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez Kolozsvárra is eljut, a Szépművészeti Múzeum egy kiváló partnerünk, tehát ez egy folyamat gyakorlatilag. Az, hogy egy ilyen kiemelt időszakban a kolozsvári magyar napokon ott lehet, én remélem, hogy nagyon sok adalékot fog hozni, és minden olyan gyűjteménynek, a Csíki Székely Múzeumnak, az Udvarhelyi Házrezső Múzeumnak, az emüknek, az egyházaknak és az összes magánszemélynek nagyon sok anyag, különösen a dokumentáció magángyűjteményekből származik, úgyhogy mindazoknak köszönöm a türelmét, akikhez a válogatás során fordultunk.
0: Az erdélyi Helikon képzőművészeti örökségét bemutató tárlat Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban látható.

A súgójuk mai adásában egyebek közt a Szent Margit bányai kőfejtőben látható Toszka előadást, a Művészetek Völgye és az Ördögkatlan Fesztivál programjait, Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét és a Nemzeti Galéria Gruber Béla kiállítását ajánlottuk figyelmükbe.

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Szél György vezényel. Először hallgassuk Karl Maria von Weber Oberon nyitányát. Előadja a londoni félharmonikus zenekar. A felvétel Londonban az Abbey Road 1-es stúdióban készült 1935. októberében.

Karl Maria von Weber Oberon nyitányát hallottuk. A londoni filharmonikus zenekart Szél György vezényelte. Műsorunk következő részében az amsterdami Concertgebouw zenekara játszik. A felvételek az amsterdami Concertgebouwban készültek. Először hallgassuk En Chanson Poème című művét, opusz 25. A szólista Arthur Grumio, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Szél György vezényli. A felvétel 1957. november 28-án készült.

En Chausson Poem című művét hallottuk, Opus 25. Előadta Arthur Grumio hegedűn és az amszterdami Concertgebouw zenekara. Vezényelt Szél György. Következik Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című színpadi kísérő zenéjéből a Scherzo. Az amszterdami Concertgebouw zenekarát továbbra is Szél György vezényli. A felvétel 1957. decemberében készült az amszterdami Concertgebouwban.

A Scherzo tételt hallottuk Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című színpadi kísérő zenéjéből. Az amszterdami Concertgebouw zenekara játszott. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Szél György vezényel. Richard Strauss Négy utolsó ének című művéből következik a negyedik tétel, Alkony, Josef von Eichendorff versére. Elizabeth Schwarzkopf énekel. Közreműködik a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara.

Richard Strauss négy utolsó ének című művéből szólt a negyedik, az Alkony, Joseph von Eichendorff versére. Elizabeth Schwarzkopf énekelt. Közreműködött a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, a karmester Szél György volt. Összeállításunk végén hallgassuk Szergej Prokofjev Tetik hadnagy szvittjét, a tételek. Tetik születése, románc, Tetik hadnagy házassága, trojka és Tetik temetése. Szél György a Clevelandi Szimfonikus Zenekart vezényli. A felvétel Clevelandben a Severance Hallban készült 1969. januárjában.

0: Szergej Prokofjev Tetik hadnagyszüttyét hallottuk. A tételek: Tetik születése, románc, Tetik hadnagy házassága, trojka és Tetik temetése. A Clevelandi szimfonikus zenekar játszott. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Szél György vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitóhangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok Nyitányát és a Tannhäuser a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 17 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A világ helyzetének megértése helyett ma Magyarország helyzetének megértésére kell fókuszálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban. A volt kormányfő szerint a Tisza egy új önkény uralmi rendszert akar kiépíteni, és illegitim döntésekkel akarja ellehetetleníteni a Fideszt. Orbán Viktor szerint bosszú kormányzás zajlik, visszamenőleges hatályú alkotmány módosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, szerinte ezzel megszüntették a jogállamot. Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte: a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte: a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Háromnapos szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet-ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a bábszínház történetét. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: David Frey, Valery Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: Kedves hallgatóink, Weisz Gábor vagyok. Mai műsorunkban egy olyan filmzenét ismerhetik meg, amelyet Magyarországon nem mutattak be. Pedig a High Time, szabad fordításban Idősebb című filmet az a Blake Edwards rendezte, aki olyan filmeket jegyez, mint a Rózsaszín Párluc filmek, az Álom luxus kivitelben, az Estély habfürdővel, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem. A High Time egy 1960-as amerikai vígjáték. Bing Crosby, Fabian, Tuesday Weld és Nicole Murray főszereplésével. A filmet a középkorú Harvey Howard szemszögéből meséli el, akit Bing Crosby alakít, és aki belép a háború utáni fiatalok új generációjának világába. Ez a történet is az idősebb és a fiatalabb generációk között kialakuló szakadék komikus tanulmánya. Eredetileg Big Daddy volt a címe. Harry Howard főszerepét Gary Cooper alakította volna. Ám amikor Cooper halálos betegsége miatt visszautasította a szerepet, Bing Crosbyt szerződtették főszereplőnek, és a forgatókönyvet az ő igényei szerint módosították. A film Daddy O néven volt ismert, mielőtt High Time-ra változtatták. A film aláfestő zenéjét Henry Mancini szerezte. A slágerré vált dalt, a The Second Time Around címűt Oscar-díjra jelölték, és természetesen Bing Crosby énekelte. Ám népszerűvé Frank Sinatra tette. Később sok énekes műsorára tűzte, többek között Barbra Streisand is. Most Andy Williams énekli.

a High Time című film betétdalát, a The Second Time Around-ot Andy Williams énekelte. És most hallgassuk Henry Mancininek a mozihoz írt muzsikáját.

0: Kedves hallgatóink, a Színejava a legjobb filmzenéket bemutató sorozatunkban ma az 1960-as High Time című filmzenét ismerhették meg. A zeneszerző Henry Mancini. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Weisz Gábor. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Johannes Brahms a Szép Magellón, dalciklós Johann Ludwig Tieck verseire, opusz 33. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1985. október 20-án készült. Az első négy dal, Senki meg nem bánta még, Íj és nyíl jó az ellenségnek, Fájdalmak-e, örömök-e, A szerelem messze országokból jött.

Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallják. Péter Schreier énekel, Ránki Dezső játszik zongorán. A következő négy dal, Így közeledsz-e, Hogy bírom elviselni az örömöt, A te ajkad, El kell válnunk.

Peter Schreier és Ránki Dezső előadásában felhangzó következő négy dal: Pihenj, kedvesem, kétségbeesés, oly gyorsan tűnik a fény, az elválás fájdalma.

Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallják. Péter Schreier énekel, Ránki Dezső zongorázik. Szulima, boldog a szívem, a hűszerelem sokáig tart.

0: Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallották Johann Ludwig Tieck verseire. Peter Schreier énekelt, Ránki Dezső játszott a zongorán. A felvétel az MTA kongresszusi termében 1985. október 20-án készült.
1: Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában most Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Contán zongorázik. Prokofjev, Sosztakovics, valamint Moritz Moszkowski alkotásai szólnak a két magyar hegedűművész és a francia zongora virtuóz előadásában. A május 13-ai koncert a Régi Zene Akadémiáról, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó Tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriela Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fest Spielhaust vasárnap 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekes dalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról, vasárnap 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről. Furuján közreműködik és vezényel Erik Bosgraf. Közreműködik Langer Ágnes hegedűn, Sós Levente oboán, Kocur Szabolcs trombitán és Jankó Attila fagotton. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. január 27-én készült. Elsőként hallgassák meg Georg Philipp Telemann D-dur koncertó grosszóját.

Telemann D-dur koncertógról szóját hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről. Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyének szólistái Langer Ágnes hegedű, Edik Bozgráf furuja, Sós Levente oboa és Kocúr Szabolcs trombita.

Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyét hallották. A szólisták Langer Ágnes hegedű, Erik Boszgráf furuja, Sós Levente oboa, Kocur Szabolcs trombita. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. Georg Philipp Telemann F-dur kettős verseny furujára és fagotra. Furuján Erik Boszgráf, fagotton Jankó Attila játszik.

Telemann Evdur kettős versenyét hallották Furujára és Fagottra, pedig Bozgráf Furuján, Jankó Attila Fagotton játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Erik Bozgráf. Christoph Graupner D-dur szimfóniája következik.

Christoph Graupner D-dur szimfóniáját hallották. Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének furúja átirata következik, Erich Bosgraf szólójával. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik.

Johann Sebastian Bach A-moll hegedű versenyének furúja átiratát hallották Erich Bosgraf szólójával, és ő vezényelte a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát. Johann Friedrich Fass D-dur koncertója következik. A szólista Erich Bosgraf.

Johann Friedrich Fass D-dur koncertóját hallották. Erich Bosgraf ráadásként saját improvizációját adja elő.

0: Erik Borsgráf improvizált. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük. Furuján közreműködött és vezényelt Erik Borsgráf. Közreműködött Langer Ágnes hegedűn, Sós Levente oboán, Kocúr Szabolcs trombitán, Jankó Attila fagotton. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. január 27-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely és Mátyos Otto, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában most Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Contán zongorázik. Prokofjev, Sosztakovics, valamint Moritz Moszkowski alkotásai szólnak a két magyar hegedűművész és a francia zongora virtuóz előadásában. A május 13-ai koncert a Régi Zeneakadémiáról ma 17 órakor a Bartók Rádióban. A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitó hangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser, a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 17 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Richard, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik, majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki a Fidesz elnöke Tusnád Fürdőn. Orbán Viktor a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe könnyebben lehet majd eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévekhez, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Háromnapos Színkópé Fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Báb Színházat Szegeden augusztus 21 és 23-a között. Óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet ligetben. Országszerte süt a nap, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a délután már előfordulhatnak kisebb esők, záporok, zivatarok. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Szejdl Dénes.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Szegyű Dénes vagyok, és köszöntöm itt a stúdióban a meghívott vendégeinket. Elsőként Fehér Ildikó művészettörténészt.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Itt van még Antal Mátyás karmester.
2: Jó napot kívánok, és én is hasonlóképpen köszöntöm a hallgatókat.
0: És Simon Dávid Fuvola művész.
3: Jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök.
0: A mai kvártetben Respighi három Botticelli kép című művével fogunk foglalkozni. Fogunk beszélni Botticelliről, fogunk beszélni Respighiről. De az első kérdés Fehér Ildikóhoz szól, mit jelent a művészettörténészeknek, vagy az emberiségnek Botticelli?
1: Botticelli különösen kimagasló figurája a 15. századi itáliai művészetnek. Én azt gondolom, hogy aki keveset foglalkozik képzőművészettel, művészettörténettel, akkor is ismeri Botticelli nevét, mert annyira emblematikus alkotója ennek a korszaknak, különösen azok a képek, amelyekkel ugye ma mi foglalkozni fogunk, tehát a tavasz allegóriája és a Vénusz születése, hogy a nagy közönség számára szinte ezek a festmények képviselik a reneszánsz művészetet.
0: Hogyha megpróbáljuk valahogyan rangsorolni, vagy elhelyezni a fejünkben, akkor hol helyezkedik el Botticelli mondjuk a zene történetben, tudjuk azt mondani, hogy a legfontosabb, vagy a legnépszerűbb zeneszerzők, Beethoven például, vagy Mozart a maga korszakában, aztán később mondjuk a Mahler, vagy így mehetünk tovább Bartók Béláig. Tehát vannak ezek a nagy hegycsúcsok. A művészettörténetben Botticelli hegycsúcsnak számít?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, tehát hogyha a reneszánsz nagy alakjait nézzük, akkor mindenképpen ugye Leonardo, Michelangelo, Raffaello szokott lenni az a három név, ami mindenkinek az eszébe jut. Hogy Botticelli most előttük, közöttük hol helyezkedik el, nehéz ezt megmondani, ki hogy áll hozzá, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a névsornak talán a következő alkotója lehet. Tehát egy különösen fontos alak, talán nem volt olyan nagy iskolája, nagy hatása, mint Michelangelo-nak, talán nem volt olyan nagyon sok követője, de a népszerűségét illetően, különösen a 20.-21. században a szép női alakjainak köszönhetően, illetve az, hogy kvázi könnyen megközelíthető. Tehát egyszerűen a szépség, a szép női figurák, a lágy harmóniák kapcsán, aki nem foglalkozik sokat mitológiával, vagy bibliatörténettel, azt is megfogja ezeknek a képeknek a hangulata. Könnyebben értelmezhetőek például, mint Michelangelo-nak a bonyolultabb falképei. Talán emiatt is lehet mondani, hogy egy kifejezetten népszerű alkotó.
0: És akkor térjünk át Respighire, hogyha már Botticelliről is beszéltünk. Respighi mondható hegycsúcsnak? Antal Mátyást kérdezem.
2: Respighi egy varázslat. Én úgy érzem, hogy egészen egyéni helyet foglal el a 20. század első évtizedeinek zenei alkotói világában. Ugye egyértelműen őt impressionista zeneszerzőnek, Debussy, Ravel követőjének, társának szokták tartani, de ehhez képest valami más is. Valami meseszerűség, valami olyan önfeledt derű hatja át, ami most így előttem a képernyőkön nézem a Botticelli festményeket, és éppen a tavasz van előttünk, hogy valahogy az az érzésem, hogy ez a két dolog teljesen adekvált egymás számára.
0: Dávid, egy zenekari zenész számára mit jelent Respighi?
3: Nagyon nagy bajban vagyok. Teljesen őszinte leszek. Szóval amikor a Zeneakadémián beültem konzisként a kakasülőre, és hallgattam Respighit, én nem tudtam valamit kezdeni. Ez mi? Nem, ahogy mondod, hogy impressionista, egyszerűen nem, tehát konkrétan nem tudtam megállapítani, hogy melyik kor, hogy hova kössem, sehova nem tudom tenni. Mondjuk a Róma kútjai gyönyörű, csodaszép zene, nyilván az egyik legismertebb darab. Ezt a darabot egyébként nem ismertem, de nagyon örülök neki, hogy most megismerhettem. Őszinte vagyok, nem tudok igazából Respighivel mit kezdeni, de ez az én hibám, vagy hogy mondjam, lehet, hogy én vagyok kevéssé érett hozzá, de majd lehet, hogy később jobban megszeretem, de rengeteg érdekes dolog van benne, mint hogyha nem állna teljesen nekem össze. Sokszor van egy-egy fantasztikus ötlet, és aztán jön egy újabb varázslat, de valahogy nem áll nekem sokszor össze a kép. sokszor meg igen, de én nem tartom őt igazán nagymesternek, hogyha őszinte lehetek. Ahogy mondjuk én nem értek hozzá, de Botticelliért mondjuk rajongok. De valószínűleg könnyebben is befogadható, mint Respighi. Tehát egy nem zenésznek, nem Respighit ajánlanám elsőre hallgatásra.
0: Tényleg? Hát pedig mondjuk a Róma fenyőit. Hát én azt receptre írnám. Az annyira könnyen befogadható, annyira jó, hát lehet, hogy csak azért, mert van benne egy gyönyörű szép trombita szóló ott a második tételben, amit kintről kell játszani. Olyan gyönyörű dalama van, bent vonós szőnyeget játszik a zenekar, és kívülről pedig ilyen távolról szól. Hát meg a negyedik, aztán negyedik tétel, ami egy óriási fokozás, és a végén tényleg azt érzi az ember, hogy szétreped a plafon a Zeneakadémián, hogyha mondjuk éppen ott hallja. Szóval azért gyönyörű dolgok vannak Respighibe, nem?
2: Érdekes, hogy pont a Róma fenyői befejező részét említetted, ami az a fajta hatalmas fokozás, ami a Róma fenyői végében van, ami a Templomablakok című ciklus utolsó tételében is, és ebben a Trittico Botticelliánónak is a végén ez a hatalmas emelkedés, ez jellegzetessége Respighinek, és képzeljétek el, hogy a Róma fenyői befejezése Mussolini kedvenc zenéje volt. Szóval valósággal eufórikus csodálattal hallgatta, ugye meg hát tudjuk, hogy a vége az a római légiósok a vonulása volt, és hát tulajdonképpen abban, ha akarom, van egy erős militáris tartalom is, és ez a maga az egész szín, az egész atmoszféra Mussolini teljesen elvarázsolta.
0: Hát erről csak azért kezdtünk el beszélni, mert azt is meg kell említeni, csak így nagy vonalakban az elején, és még egy pillanatra a zenész kollégákhoz fordulok, hogy talán Respighi életművében belül ez a három Botticelli kép című alkotás hol helyezkedik el? Mert itt említettük a Róma sorozatot, mondtad az ablakokat is, mit gondoltok?
2: Nehéz ebben sorrendet találni, egy kicsit az az érzésem, és ebben talán a Dávidhoz csatlakozom, hogy van Respighiben egy úgynevezett csereszabatos muzsika. Tehát, hogy az egyik műből kiveszel egy elemet, és átteszed a másikba, az simán belepasszol. Vannak ilyen zeneszerzők, például a Handelnél mindig azt érzem, hogy egy dicsőítő tétel bármelyik oratóriumban ott lehet, ez ugyanez Bachra nem jellemző. Tehát, hogy egy János Passió tétel nem tehető át a Máté Passióba, mert a dramaturgiája egészen más. De a Respighinél például a Róma kutyai eleje, és ennek a Botticelli triptihónak a legeleje hajszára egyforma, egytőről fakad, valahogy kicsit olyan, mint egy pezsgős dugót kihúzod, és mondjuk nem hűtőből vetted elő a pezsgőt, és akkor abban a pillanatban úgy kipukkan az egész zene. Tehát, hogy egyszer csak teljes vértezetben jelen van a muzsika, nincs bevezető, hanem egyszerűen ott vagy in medias res, ahogy mondani szokták.
0: Maradjunk ennél a felcserélhetőségnél. Botticellire ez jellemző lehet? Most nyilván egy kicsit provokatív a kérdés. Mennyire fontos ez a három kép az ő élettörténetében?
1: A felcserélhetőség alatt érti a képeket, vagy a figurákat, a motivumokat a képeken?
2: Talán a stílusbeliséget talán, nem?
0: És én konkrétan egyébként a figurákra is gondoltam.
1: Botticelli pályáján van egy nagyon szép ív. Tehát a korai munkái azok még erősen a mester Filippo Lippi hatását mutatják, és a nő alakoknak, a képeknek a kompozíciója is ezt mutatja. Akkor vannak ugye az érettebb képei, mint ezek a művek, amiről most beszélünk a 80-as években. És ő tulajdonképpen, tehát ő 1510-ben hal meg, de az 1490-es évek után már nem igazán fest. Vagy csak nagyon keveset, mert volt itt egy Savonarola nevű prédikátor, aki nagyon erősen befolyásolta az ő festészetét. Kevés művet festett, egy 3-4-et az életének utolsó 10 évében, és az rendkívül drámai, rendkívül szigorú, tragikus, hogyha mondhatom így, és éppen emiatt ezek az alakok, vagy azok a figurák, akik ezeken a képen szerepelnek, nem fölcserélhetőek ezekkel az alakokkal, akiket a 70-es, 80-as években készített, mert teljesen más világról, másféle megközelítésről, a világ másféle szemléletéről szólnak. Tehát a mitológiai képei egyfajta nyugodt, kiegyensúlyozott világról szólnak, míg a Savonarola hatása alatt készült képek pedig a világ végéről, a drámáról, a halálról egészen mást mutatnak. Másrészt pedig a képeken belül sem lehet kvázi a figurákat csak úgy felcserélni. Rendkívül kiosztott kompozíció, megszerkesztett egyensúly van ezeken a képeken. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy nem változna meg teljesen egy-egy festménynek a tartalma, nem lehetne ez csak úgy hozzányúlni.
3: Kérdezhetek egyet, hogy nekem ezek a vörös hajú hölgyek, hát nagyon tetszenek, nagyon-nagyon szépek, de nagyon hasonlítanak is egyébként. Nekem aztán lehet, hogy az én szemem az nem elég jó lát ehhez, de meglehetősen nagy hasonlóságot vélek felfedezni egyébként köztük.
1: Ez nem véletlen, tehát abban az időben, amikor Botticelli készítette ezeket a képeket, tehát az 1480-as években, Firenzében élt egy fiatal hölgy, úgy hívták, hogy Simonetta Vespucci. Ő volt a kornak a szépség idája, egy hosszúhajú, szőke, fiatal hölgy, aki 14 évesen már szerelmes verseket kapott, és őt tartották a kor legszebb hölgyének, és a Vespucci családba tartozott, tehát ugye az a család, akinek ugye egy tagjáról ugye elnevezték Amerikát. Na most Simonetta Vespucci, azt hiszem 16 évesen férhez adták, és 18 évesen már meg is halt tüdőbajban. Azonban nem csak, hogy úgy mondjam, a férj számára volt nagyon kedves, de valószínűleg a Medici családtagjai is, Giuliano de Medicinek is nagyon tetszett a hölgy, sőt, van, aki azt mondja, hogy Botticelli is halálosan szerelmes volt ebbe a fiatal hölgybe. Ezt pontosan nem tudhatjuk már, hiszen nehéz ezeket a dolgokat úgy fölidézni, hogy mi történt annak idején, de tény az, hogy ha ma valaki Firenzébe jár, és megkeresi az annyi Santi templomot, akkor ott egy kápolnában vannak ők eltemetve. Tehát Simonetta Vespucci sírja mellett van Botticelli sírja is, mert hogy azt kérte, hogy Simonetta mellett nyugodhasson. Tehát Simonetta, ő vált a kor szépség ideájává, és nem csak Botticelli is a szép fiatal nő típusát róla alkotta meg, de mások is ebben az időben. Tehát, ahogy említetted, nem csak Botticelli képén tűnik föl ez a kicsit hosszúkás arcú, hosszú hajú, elegáns nő alak, hanem más kortárs festők munkáin is találkozunk vele.
0: Beszéljünk akkor konkrétan a festményekről, nézzük az első képet, a tavaszt. Mit látunk itt a képen? Nagyon sok minden történik számomra. Kérek, Ildikó, segíts nekünk, hogy hogyan érdemes befogadni ezt a festményt?
1: Hát, hogyha kezdjük a kép tengelyében álló nőalakkal, akkor ugye tavasz vagy Vénusz istenasszonyként is szokták őt azonosítani. Ez a vörös köpenyben, kék tunikában álló nőalak. Akkor fölötte megjelenik Ámor figurája, aki ugye Vénusz istenasszonyja, bekötött szemmel, és a nyilát a kép bal oldalán álló három grácia felé irányítja. Ugye Ámor szeme ugye azért van bekötve, mert a szerelem vak, tehát ez ezt szimbolizálja. A három grácia ugye a görög mitológiában szerepel, ők a kegyesség, a szépség, a báj istennői, és általában a ragyogó, az öröm, a virágzó melléknevet szokták kapni. És a kép bal oldalán pedig ez a férfi alak, Mercurius, ugye az isteneknek a hírnöke, aki a kaduceuszát tartja a kezében. A kaduceusz az egy olyan bot, ami körül kígyók tekeregnek, és ezzel Vénusz istenasszony kertjéből a felhőket hesegeti el, tehát hogy ez a kert, ez a terület, amit most mi látunk, ez felhőtlen legyen, tehát ez kvázi a boldogságnak is a kertje. Na most ennél egy kicsit talán bonyolultabb a képnek a jobb oldala, ott három alakot láthatunk. A két nőalak közül kezdeném talán a jobboldalival, aki egy áttetsző lepelben van, ő Cloris nimfa. Ez egy mitológiai történet, amelyet megvan jelenítve, arról szól, hogy Cloris nimfa valahol sétálgatott Szicília erdejében, és meglátta őt Zephyrosz, aki a nyugati szélnek volt az istene. Neki szárnyai is vannak, gyönyörűen a kép festménynek, amit nézünk a felső részén, ott a fák ágai mögött, ott az ő kékes-zöld szárnya áttetszik a falevelek közül. Tehát Zephyrosznak megtetszett a nimfa, elkezdtek beszélgetni, és mondta Zephyrosz, hogy te egy nagyon szép nimfa vagy, gyere, legyél a feleségem. Azonban Chlorisznak nem tetszett ugye ez a szárnyas alak, de hogy leszek, mondta, és el akart menekülni. Azonban Zephyrosz próbálta rábeszélni, hogy menjen hozzá, és azt mondta neki, hogy gyere, legyél a feleségem, és akkor a virágok istennőjévé teszlek. Na, ez már tetszett a nimfának, úgyhogy belement az alkuba, és így tette őt valóban Zephyrosz Flórává, azaz a virágok istennőjévei, tehát gyakorlatilag ugyanaz a nő alak jelenik meg mellette felöltözve virágos ruhában, és ő, hogyha megnézitek, akkor a kötényéből virágokat szór a földre, mert hát ugye Flóra istennő az, aki a rómaiak szerint annak idején tavasszal virágokkal szórta tele a mezőt, a kerteket. Na most az is itt az izgalmas és az érdekes, hogy gyakorlatilag Botticelli ugyanazt a nő alakot, tehát a Flórává vált Chloriszt festi meg kétszer egymás után, egymás mellett a képen. Ezért, hogy ők mégis időben eltérő módon jelennek meg, ezt, hogyha megnézitek, a drapériák mutatják, mert ugyan itt fúj a szél ezen a festményen, de a szoknyák, a drapériák, azok nem egy felé lobognak, hanem ellentétesen. Tehát a festő így mutatja nekünk, hogy ez a két pillanat, amit itt látunk, tehát, hogy Zephyrosz megragadja a nimfát, illetve már érett flóraként tavasszal a kötényéből szórja a virágot, ez időben ellentétes, vagy eltérő időben történik.
0: Ez jellemző volt akkorra, hogy ezt lehet tudni, hogy a ruháknak a lobogás iránya az az időt jelzi?
1: Előfordul persze, igen. Tehát a festészetben gyakran, sőt, tehát a középkorban különösen eltérő időpontban lévő dolgokkal találkozhatunk egy felületen. De azt valahogy meg kell mutatni, akár a figurák arányában, vagy kicsit hátrébb vannak, vagy jobb oldalt, vagy bal oldalt, tehát hogy eltérően elhelyezve, hogy különböző időpontban történő eseményeket mutat nekünk a festő.
0: Hallgassuk akkor Respighi zenéjét, elsőként a Luzanni Kamarazenekar játszik, vezényel Jesús López Cobos.

0: A Luzerni Kamara zenekar játszott, Jesus López Cobos vezényelt. Majd fogunk beszélni az interpretációról is, de hallva itt a Botticelli képnek a mélységét és összetettségét, mit gondoltak erről a zenéről?
1: Hát ez, meg kell mondanom, azok után, amit Ildikó a képekről mesélt, elgondolkoztató ez az összefüggés, illetve az összefüggés keresése. Én mindenképpen ebben a Respighi féle megfogalmazásban két dolgot látok. Az egyik a természetkép, tehát az egy madárcsicsergés, rügyfakadás, ami ilyen nagyon gyors rügyfakadás, tehát mindjárt ahogy elindul az egész, és tulajdonképpen a táncnak egy ilyen állandó jelenléte, és a tánc esetében pedig valahol egy ilyen archaizálás. Tehát, hogy ezeknek a középkori táncoknak a saltarello, ugye a páratlan, a passamezzo, páros tánc abból a korból, ugye ezeknek a megjelenítése, és aztán, amit most a legvégén hallottunk, ennek van egy picit ilyen korális karaktere, ami egyszer csak olyan, mint egy képvágás, tehát, hogy a táncosokról egyszer csak oda mentünk, és a csuhásokra is egy kicsit rátekintettünk. Ez, meg kell mondjam, nekem többször volt ilyen érzetem, és hát tudjuk, hogy Rimszkij-Korszakovnál tanult Respighi, ki is ment ugye Oroszországba Rimszkij-Korszakovhoz tanulni, hogy egy kicsit a Muszorszkij kiállítás képeire, az utolsó kijevi nagykapu, ahogy egyszer csak úgy hirtelen megáll a monumentalitás, és akkor egyszer csak úgy megszólalnak azok a templomba, ott fordítva, ott, hogy csak úgy betekintünk a templomba, és hallunk egy korált. Ezek a dolgok. Tehát azt mondhatom, hogy a művészet történetei megközelítés után hallva egy kicsit inkább mi külsőségeket hallunk a zenében.
2: Nekem az a problémám, hogy az az érzésem, mint hogyha hallani kéne a képet a Respighinél, nem akarom hallani a képet. Értitek? Szóval nagyon le akarja festeni, nagyon körbe akarja írni, gyönyörű nyelvi leleményességgel mondtad el, hogy mi történik, de igazából ő ugyanezt csinálja, hogy zeneszerzői leleményességgel festi le azt, amit Botticelli nagyon jól lefestett, és nem akarom én kritizálni, ki vagyok én, csak talán pont az, hogy önmagában a zene szerintem akkor jó, hogyha megállja mindentől függetlenül a helyét, hogyha nekem nem kell hozzá valami magyarázat, hogy ez micsoda. És én egy picit azt érzem, hogy ő itt nézi a képet, és na, akkor ezt most zenébe öltöm. De ez nagyon jó, csak...
1: Igen, de akarom, akkor ő tudatosan valamilyen módon programzenét írt, hiszen a címekkel is megfogalmaz egyfajta programot, és hát akár a Róma kútjai, ugye, hogy a Trévi kút, és nem tudom, mindegyiknek van egy konkrét kút, amihez egy történelmi emléket kapcsol.
3: Nem áll nekem jogomban védeni itt a zeneszerzőt, de említetted a táncot, hogy ahogy a táncnak milyen nagy szerepe van itt az ütemek között, vagy a ritmusban. Hát itt a képen is táncok felidéződnek azért, akár a három grácia, hiszen ők egyfajta körtáncot játszanak, vagy a Flóra istenasszony is kapcsolódik ugye a Florália ünnephez, ami tavasszal, április elején egy virágünnep, amit ugye éjszaka tánccal ünnepeltek meg annak idején, meg koszorút készítettek. Itt a tánc az nem egy domináns motívum, így szerintetek a zenében?
1: De olyannyira, hogy azért az az érzésem így, hogy most ez szóba került, az egész Respighi életműben van egy ilyen a tánc apoteózisa, a megközelítés. Szóval nagyon sok darabjában, szóval még a legreligiózusabb darabjaiban is a tánc valahol mindig ott van.
0: Tudjuk azt, hogy Respighi nagyon szerette a régi korok művészetét. Rajongott érte, és én annyira érzem az ő zenéjében, és ebben a tavaszban kifejezetten ezt a szubjektív lelkesedést. Nekem ez a táncos karakter nem feltétlenül programzenét jelent, annak ellenére, hogy kiválóan illik szerintem hozzá tényleg, hanem pont ezt a lelkesedést, hogy én annyira szeretem Botticellit, és ez a kép, én nem ábrázolni akarom, ezzel a zenével ezt a képet nem ábrázolni akarom, hanem az én lelkesedésemet szeretném valahogyan ehhez a képhez csatornázni. De lehet, hogy a bennem lévő Respighi fanatikus mondja ezt.
2: Ja, te egy fanatikus vagy?
0: Nem, egyébként nem. Csak valahogyan nagyon ezt érzem, hogy ismerjük a Madarak sorozatát, ahol régi zeneszerzők stílusában ír különböző madarakról. Ott vannak a régi olasz táncok sorozat. Szóval, hogy ő a régi korok művészetért odáig volt. És hogy lehet ezt egyfajta főhajtásként is értelmezni, nem?
2: Igen, csak pont az archaizálás, ez szerintem nagyon jó szó, amit a Matyi mondott, hogy pont, hogy nem vonatkoztat el. És ez zavar engem a leginkább, hogy mint hogyha valaminek a lenyomata lenne, és nem önmagától értetődés, önmagában megálló műalkotás lenne, hanem valaminek, ahogy mondod, hogy valamiért lelkesedem, hogy oké, de valaminek a lenyomata. Aztán lehet, hogy tévedek is.
1: Igen, majd... csak van még egy dolog, hogy a hangszerelése egészen varázslatos, és egy olyan alkotó, aki tulajdonképpen akár azt mondhatom, hogy egy középkori festményt, egy ilyen teljesen 20. századi színköntösbe tud öltöztetni. Tehát, hogy a madarakban is például az a Rameau, meg nem tudom én, Duckennek, meg nem tudom így kinek az adaptációi, hogy olyan hangszereket választ, ami által valahol mégis több száz évet hirtelen előbbre lép.
2: Igen, csak nincs saját forma nyelve szerintem.
1: Hát azt nem, ezt
2: szerintem az ő forma nyelve, igen? Mert én azt hiszem, hogy a forma nyelve az, hogy folyamatosan váltakozik mindenféle dolog, és ebből áll össze egy valami furcsa egyveleg. De az, hogy milyen respig, ezt nem tudnám megmondani.
1: Szép.
0: Mindegyikóta mit gondolsz?
3: Hát ez a múltba fordulás, számomra itt ez a kulcsszó, mert egy reneszánsz képet nézünk, és ezt nem lehet a múltba fordulás nélkül, azaz az antikvitás ismerete vagy tisztelete nélkül értelmezni. Ugyanúgy, ahogy például, ha figyelembe vesszük, hogy Botticelli, az, hogy éppen mit festett, tehát tartalmilag, az nem az ő invenciója volt, hanem olyan tudósoknak, humanistáknak, jelen esetben valószínűleg Angelo Poliziano volt az a humanista, aki ennek a képnek a koncepcióját közvetítette, aki Ovidiusból indul ki. Tehát Botticelli megfesti a maga figuráit, lehet tudni, hogy antik előképek is befolyásolták egy-egy figurának, formának a gesztusát, a megjelenését, de alapvetően a múlt, az ókora, a mitológia az, ami befolyásolta azt, hogy mit festett le. Tehát tudjuk azt, hogy ugye Medici megrendelésre készült a festmény, ugye hát ennek tényleg könyvtárnyi irodalma van. Egész korábban azt gondoltuk, hogy Lorenzo di Medici, tehát az Il Magnifico a megrendelő, de nem ő, hanem az ő unokatestvére, Pier Francesco lehetett talán, és valószínűleg egy humanista, tehát ez a bizonyos Poliziano volt az, aki írt egy verset Simonetta halálára. És Ebi Warburg volt egyébként az a művészettörténész, aki ebben foglalkozott, és Simonettával is kapcsolatba hozta a képet. Tehát valószínűleg ez a kép ugyanakkor, hogy a tavaszról is szól, de valamelyest Simonettának is emléket állít. A forrása Poliziánónak pedig Ovidius volt, és az ókori szerzők konkrétan Ovidius szövegét, verseit vette alapul Poliziano. Ő megírta a maga szövegét, és azt festette meg gyakorlatilag Botticelli. Tehát nem szabad itt azt gondolni, hogy hoppá, ő csak egy kivitelező volt, mert nem akárhogyan van ugye ez a kép megfestve, de hogyha például olyan részleteket nézünk, hogy egy-egy nő alakkal éppen mi történik, milyen mozdul végez, akkor Ovidiusig mehetünk vissza, mint hogy úgy mondjam, egy előkép, egyfajta, tehát a múltnak egy egyénisége, akit tisztel az alkotó. Például, ami fölmerült itt az előbb, ugye egy beszélgetésen, hogy van itt egy olyan részlet, hogy a nő alak, Cloris

0: ki a rózsa füzér a figurának, és ez egyértelműen kvázi a, ugyanúgy a múltba fordulása, hogy mondjátok, hogy a zeneszerzőit is ez részben inspirálta.
1: Én rajongok egyébként ezért a megoldásért, a magam szintjén már, mint a képzőművészeti megoldásért, de mondjuk egy Ravelnél, amikor archaizál, akkor beemeli a saját szövetébe. Itt az történik, hogy hirtelen kiesünk abból, ami addig volt, és jön egy korál, ami hirtelen nekem idegennek hat, ugye pont itt miközben hallgattuk, mondtad Matyi, hogy milyen szép, valóban csak engem kizökkent az addigi folyamatból. Nekem ez a problémám a Respighel, hogy olyan darabos, vagy hogy mondjam, különböző kis egységekből áll össze a kép, és nem a saját nyelvezetébe emeli be igazából.
2: Hát a kiállítás képei kievi nagykapunál is kizökkent az a korál megszólalás. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg itt Ildikó analíziséből azon gondolkoztam, hogy vajon egyáltalán mit tud a zene adaptálni abból, amit a festmény produkál. Tehát, hogy például tudom, ismeritek-e a Muszolszki kiállítás képei azokat a festményeket, Hartmann festményeit, el nem hinnéd, hogy milyen üppig, túlfűtött, romantikus mai szemmel nekünk talán idegen festmények, amiből a Muszolszki micsoda forradalmian újszerű és kirobbanó muzsikát tudott írni. Tehát, hogy mi innen nézve nem nagyon értjük, hogy miért pont azok a képek tettek rá olyan hatást, amilyet tettek. Tehát, hogy ebben talán lehet egy igazság, hogy a Respighi bizonyos értelemben a Botticelli festménynek egy külsőség tartalmát öntötte zenébe. De ettől még számomra rendkívül színes és rendkívül virulens, de például is szóba került ugye az Ovidius szövegek is, hogy abban a Respighi műben, amiről már szó esett, a templomablakokban, ugye azok bibliai szövegidézetek adták a tételek címét, ott még lábjegyzetet is írt alá a Respighi egy adott szöveget, amit elolvasol, és azt mondta, hogy nagyon érdekes, de eszedbe nem jut, hogy a zenei megvalósításnál ezek a mondatok hogyan realizálódhatnak. Tehát miközben előadod, akkor mégiscsak a partitúrának egy képét próbálod megvalósítani, és lehet, hogy ad egy mellékes gondolatot még ez a szöveg, de valamilyen módon azt az élvezetet szólaltatod meg, hogy mit hangszerelt, vagy mit írt le a zeneszerző, jelen esetben Respighi.
3: Szerintem Ildikó mondataink keresztül abszolút értjük azt, hogy igazából egy művészeti kölcsönhatás sorozatnak a végén vagyunk ezzel a darabbal, vagy hát folyamatban vagyunk, és ennek a folyamatnak nagyon fontos eleme az interpretáció. Úgyhogy jöjjön most az Orpheus Kamara zenekar felvétele, még mindig az első képnél, az első tételnél vagyunk. Mit gondoltak erről a felvételről? Itt mondjuk a darab elejéről beszéljünk egy
2: annyit kicsit. Hogy mondjak el, ha már ezt a két elején részt adtuk be, azt az elsőt, azt hiszem, azt Dávid is választotta. Az első nekem azért tetszett, és csak a legeleje tetszett nagyon, mert ez a rettenetes mennyiségű díszítés, előke, ugye kicsit szakmázunk, és 16-od, ez hihetetlen pontosan meg lett tervezve, hogy az előke hogyan kapcsolódik a 16-odokhoz, és a legtöbb előadásnál ez egy picit anarchisztikus. Tehát ott egy ilyen kapkodás van a díszítések körül, meg esetlegesség. De ebben az Orpheus zenekarban, ami a legjobban tetszik, pontosan ez, hogy a természethangok valóban természethangok, és az a fagott szóló, Dávid, amit szintén említettél, az valami hihetetlen, egyszer csak olyan szabadtéri mulatság jelleggel szólal meg, és itt nagyon hallatszanak ezek a egész egyszerűen, akkor azt mondom, hogy itt most népviseletben van az egész falu, vagy az egész település, vagy nem tudom micsoda. Tehát ez nagyon érdekes ebben az előadásban.
1: Szerintem a lozanni zenekarnál itt beszéltük is közben, hogy nagyon jó, hogy indult, tényleg bravúrosak a felütések, de aztán valahogy az egész ellaposodik, főleg tempóban. Azt írtam magamnak, hogy mackós lesz. Szóval, na persze nagyon jó felvétel, de valahogy túl hamar kifut ebből a karakterből. Az Orpheus felvételért meg én egyenesen rajongok, úgyhogy csak szuperlatívuszokba tudok beszélni. Közben megbeszéltük itt, hogy nincs karmester, nem tudom, hogy van-e összefüggés, de hogy ez szerintem egy fantasztikus felvétel, dinamikus, nagyon jól szólnak. Persze van benne apróbb hamisság, meg kis hibák, de az egész nagyon, nagyon élő, és hát majd beszélünk a második tételről, az meg egy műremek, ami ott történt.
2: Így van.
3: De akkor jöjjön most az első tétel eleje, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: az Orpheus Kamara zenekar játszott, és miközben hallgattuk ezt a felvételt, azt láttam, hogy Dávid mosolyog.
1: Megváltozott a véleményem. Az Orpheus Kamara zenekar meggyőzött arról, hogy képes egyben maradni Respighi muzsikája. Tehát az interpretáción ennyi múlik, ahogy a korálnál itt nem zökkenek ki, legalábbis én, mint hallgató, hanem megmarad a zene folyamatosság, a tempó is nagyon sokat számít, ugye, hogy nem lassulnak le, élő marad az egész, friss marad, táncos, így egész más. Ennyit számít egy előadás szerintem.
0: Említetted, Mátyás, a fagott szólót. Tényleg fantasztikus volt, és az jutott eszembe, hogy azért volt ennyire jó ez a fagott szóló, mert nem volt túl játszva. És bocsánat a fagottosoktól, most úgy mondom, hogy nincs itt egy fagottos sem, de nekem sokszor az az érzésem, hogy néha egy fagottos, az főleg a zenekarban túl sokat akar, és hogy nekem annyira tetszett, hogy karakteres volt, pregnáns volt, de közben valahogy nem gondolta túl ezt a táncos karaktert.
2: De lehet, hogy amiatt is, mert nem volt primeren az az érzésed, hogy ez egy fagott, hanem olyan volt, mint egy népi hangszer. Tehát, hogy valamilyen millió sugárzott belőle, és itt mindjárt át lehet csatolni a második tétellel, ami fagott szólóval kezdődik, és hogy az milyen az a fagott szóló, majd erről később beszélünk.
0: Igen, de Dávid említette, hogy mennyire fontos az interpretáció, hogy mennyire nehéz ezt a táncos karaktert jól eltalálni, mennyi múlik a tempón, a karakteren, az egész millión, ahogyan Mátyás mondta, hogy hogyan fogjuk fel. Neked nem könnyű megfelelni. Tudom, hogy nem igazán tetszett a különböző zenekari változatoknak a megoldása itt az első tétel elején. Mit gondolsz a The St. Paul Chamber Orchestra felvételéről?
1: Kicsit katonás, ezt írtam magamnak, a hangzás se tetszik annyira. Úgy hallgattam a felvételket, egyébként nem tudtam, hogy ki játszik. Többedik alkalommal így játszom el, hogy ne legyek befolyásolva semmi előítélet által. És szerintem túl sokat ér mikrofon. Azt írtam, hogy 2000-es évek lehet, de 94-es a felvétel. Szerintem túl sok a térmikrofon, ez már egy nagyon-nagyon profi felvétel, de a szólistáknál nem keverik be eléggé a közelit, és ettől az egész egy nagy visszhangos felvétel, ami eleve picit zavart, de a karakterében is sokkal militánsabbnak éreztem ezt annál, mint amit mondjuk ez a csodálatos kép elénk tár.

0: A The Saint Paul Chamber Orchestra játszott, és itt rögtön a tétel elejét hallottuk. Tényleg van egyfajta katonásság, azt hiszem, hogy szakmailag ezt úgy lehetne jól kifejezni, de javítsatok ki, hogyha nem így van, hogy nagyon kicsi egységekben gondolkoznak. Tehát szinte lehet hallani a negyedeket, ahogyan zakatolnak, és nincsen meg a játékmagnak az a vertikális gondolkodás megjelenítő mi volt, amiből talán érezhetnénk ezt a táncos karaktert.
1: Nem javítunk ki.
0: Köszönöm. Akkor viszont menjünk a második tételre, a második képre. Én egy kicsit bajba vagyok. Mi ennek a képnek a hivatalos címe?
2: Hát a címeket ugye a téma alapján adják legtöbbször, de hát erről is lehetne sokat beszélni. Általában a kép a címét akkor kapja, amikor már nem tudjuk, hogy mi van rajta. Na most visszatérve erre a műve, hát három királyok imádása.
0: Mit látunk itt a képen azért? Ez talán egy fokkal egyszerűbb kompozíció abból a szempontból, hogy értjük a tematikát. Kis Jézus születése, látom a kis Jézust, látom Szűz Máriát, látom Szent Józsefet, de nagyon-nagyon sok az ember. Kik ők?
2: Egy pillanatra nem tudom arra érdemes-e kitérni, hogy mindannyian természetesnek vesszük, hogy három királyok kapcsán erről van szó. Van egy előzménye ennek a képnek, egy nagy tondó, ami Londonban van, egy másik három királyok jelenet, de mivel ez, tehát egy olasz zeneszerzőről beszélünk, és ugye ez a festmény az Uffizi képtárban van, és korábban is ott volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván erről a képről beszélünk most, és nem a londoniról. Tehát valóban sokan vannak a képnek az előterében, a romos épület körül, és ez egy kicsit kis bővíti a három királyok témakörét az epifánia fogalma felé. Ugyanis az epifánia az ünnep, amit január 6-án ünnepel az egyház, ugye, és ez egy görög eredetű szó, azt jelenti, hogy Mária az újszülöttet, a gyermeket mindenkinek, az emberiségnek bemutatta. Tehát egyfajta bemutatás. Kvázi nem csak a három királynak, hanem mindenkinek, az emberiségnek, és általában az epifánia képeken ezért fontos az, hogy sokan ott legyenek, hogy ezt az általános tematikát megjelenítse. Azonban itt azért egy kicsit másról is van szó. Tehát, hogyha megnézzük a figurákat, akkor az alakoknak a nagy része az egy konkrét egyéniség. Tehát nem típusokat fest Botticelli, hanem egyéniségeket, konkrét alakokat. Tehát a nagy részüket azonosítani is lehet, név szerint tudjuk, hogy kik, hogy honnan tudjuk. Hát onnan, hogy van nekünk egy nagyon fontos szerzőnk, Giorgio Vasari, aki az 1550-ben megjelentette ugye a legkiválóbb itáliai építészek, szobrászok és festők életrajza című munkáját, amiben erről a képről is ír. És ő ott megnevezi azt, hogy kik lehetnek ezek az alakok, vagy néhányat közülük, de természetesen nyilván ezt is kritikával kell fogadni. Minden esetre az a király idős alakként megfestve, aki közvetlenül a gyermek Jézus mellett szerepel, ő nagy valószínűséggel az idős Cosimo il Vecchio, tehát a Medici család gazdagságát megalapozó, lényegben kereskedő bankár, és szerepel a képen az ő két fia is az előtérben, középen az alsó részen, nagy vörös palás az ő fia Piero, és mellette pedig világos ruhában Giovanni. Na most az itt az izgalmas és az érdekes, hogy ez a három figura, tehát ez a három alak, ők már nem éltek akkor, amikor ez a kép elkészült. Ugyanis a festmény nagy valószínűséggel valamikor az 1470-75 körüli években készült. A megrendelője egy bizonyos Gaspare di Zanobbi del Lama, aki egyébként saját magát is megfesti a képen, a jobb oldali figura csoportban, ősz hajjal, kék köpenyben, világos kék köpenyben is, aki magára mutat. Na most a festményt a megrendelő a saját sírkápolnája számára készítette, ami Firenzében a Santa Maria Novella templomban volt, és ő maga is a pénzváltók céhébe tartozott, ugyanúgy, ahogy a Medici családtagok is a pénzváltók céhébe tartoztak, és hogy miért festette meg ezeket a Medici családtagokat, nagy valószínűséggel azért, mert szeretett volna jóba lenni velük. Tehát ez egy nagyon jó üzleti vállalkozás, vagy befektetés lehetett, hogy a félig riválisok, illetve társak, tehát a céh tagok ott vannak. De nem csak kvázi az elhunyt három alakról van szó, hanem a Medici családban a 70-es években élő tagjai is, Lorenzo, Ilmányi, Fico és Giuliano is szerepelnek a képen, az egyikőjük jobb oldalt, fekete hajjal, a másik oldaluk pedig aki az alak, aki bal oldalt áll, karddal az oldalán, és nagyon peckesen, büszkén néz maga elé. És nagy valószínűséggel a képen lévő többi figura, akik ilyen nagyon részletgazdagon, egyénileg vannak megfestve, ők is kortársak. Amikor a kép készült, akkor valószínűleg még név szerint ismert kortársak, tehát akiket azonosítani lehetett, de ma már csak ez egy játék lenne a gondolatokkal, hogyha próbálnánk nevet adni a többi figurának.
0: Előrevetítem, intim hangvételű zenét fogunk hallani. Ha nem is intim, de mindenképpen bensőséges. Mennyire indokolt egy ilyen sok szereplős kép alapján egy ilyen bensőséges hangulatú zene? A képből ez érződik?
2: Ha megnézik, próbáljuk elképzelni ezt a térben, ezt a csoportot, és ugye nem sík van, akkor ennek a kompozíciónak a közepén ugye Mária van, és őt félkörívesen lényegében körbeveszi ez a csapat. Mindenki ráfigyel, ő felé fordul, viszont itt csönd van a képen. Nem feltétlenül annyira az intimitásról, inkább a tiszteletről szól számomra ez a kép.
1: De az a nagyon érdekes, hogy a cím maga, az olasz cím, az nem annyira három királyokat jelent, hanem a három varázsló. L'adorazione dei magi, a mágusok, hogyják a napkeleti bölcsek, vagy nem tudom én mi. És pont ez a varázsló cím, vagy a varázslat cím abszolút adekváttá teszi azt a fagot szólót, ahogy elindul. És ráadásul azt az Orpheus kamara zenekaros bevezetőt választottuk ketten is, ha jól tudom, Dáviddal is, amiben az a fagott szóló egyrészt az, hogy egy levegőre játssza azt a hosszú szólót, attól az egész dolog teljesen valami irreális a varázslattá válik. Szóval nincs az az érzésed, hogy ott ül egy fagottos, akinek éppen a második taktus után elfogyott a levegője, és akkor frazíroz, szó sincs erről, hanem itt valami több ezer évről érkező varázslat van abban az egy darab szólóban, és ez valahogy úgy megáldja az egész tételnek a hangulatát, hogy ehhez nem nagyon kell egyéb kommentár.
0: Nem is mondok semmit, jön az Orpheus kamarazenekar felvétele.

0: Az Orpheus kamarazenekar felvételét hallottuk.
1: Ez a fagott szóló, ugye visszatérve erre, úgy feltehetőleg a fagottos, az az úgynevezett körlégzést alkalmazza, és ettől válik az egész ilyen földön kívülivé, és aztán ahogy utána néztünk össze Dáviddal, hogy az oboa hozzá csatlakozik, az egészen varázslatos, és utána az a mixtúra, hogy a fuvolával kombinálódik, az egy olyan mesteri zenekari hangzás, és egy olyan mesteri előadás, egy olyan magas szintje a zenekari játéknak, amit ritkán hallani.
2: Igen, mert a fuvola nem vibrál, az nagyon örömteli, az összes többi felvételen szétvibrálják a fuvolisták, és annyira szép tényleg, hogy mondtad, mint egy felhang lenne csak a fagottan. Ez csodálatos, tényleg kirázza ide, annyira szép pillanat.
0: Mátyás, te még kérted, hogy a Bournemouth szimfoniátával is mindenképpen hallgassuk meg.
1: Igen, ezt azért, ez nagyon tetszett ez a rész, ez egy belső részlet ennek a második tételnek, mert különböző himnuszok jelennek meg. Elsősorban az a himnusz nagyon érdekes, amelyet Kodály is feldolgozott, szóval meg vagyok győződve, ugyanarról a himnuszról van szó, a Véni Emmanuel című, az Adventének című kórusműben, ez egy 18. századi francia misekönyvben jelent meg, de maga a himnusz a 14.-15. századból való. Ezt Vásári Tamás dirigálja Bournemouth szimfoniátta élén, ez egy 1991-es felvétel, és meggyőződésem, hogy Vásárit inspirálhatta az a hihetetlen erős kapcsolat, amit Kodály Zoltán iránt érzett. Tehát olyan beszédességgel szólaltatja meg ezt a himnuszt, és ami még külön varázslatos ebben, hogy ennek van egy, a dallam során van egy modális változata is. Tehát, hogy nem csak diatonikus, hanem egy bizonyos ponton ennek egy modális variánsa is megszólal.

0: A Böhmhoff Szimfónia előadását hallottuk, Vásári Tamás vezényelt.
1: És itt az utolsó ütemekben hallottuk a lovakat is, hiszen a képnek a bal szélén, hogyha a részletben is, de ugye két ló ott bekukucskál a kép terébe, és az ő hangjuk, mozgásuk az megjelent a zenében is szerintem.
0: Abszolút, ugye úgy néz ki ennek a tételnek a felépítés, hogy van egy fogott szóló, amiről már beszéltünk, aztán ez a Jöjjel Emmanuel himnusz, vagy korál, vagy Gregorián dala. Aztán van egy ilyen, én úgy hívtam magam, hogy ilyen keleties, beütésű átvezetés, és akkor ez utalhat egyszerre talán a bölcsekre és a lovakra is. És aztán jön egy olasz karácsonyi dal, aminek a dalamát ismerjük máshonnan is. Többek között ezt is meg fogjuk hallgatni. Mátyás, te kérted a St. Paul Chamber Orchestra felvételét a tétel második részéből. Miért választottad?
2: Ez nagyon érdekes. Ennél a résznél éreztem leginkább azt, hogy az orosz zene hatása és az, amit Rimszkij-Korszakov iskolájában tanulhatott, ez megjelenik. A hangszerelésben is, meg ez az orgona pont olyan, mint egy ilyen Aszafjev Párizs lángjai balettzene, egy ilyen hihetetlen feszültség van ebben az orgona pont, valamilyen, nem is tudom, ha jól emlékszem, talán a hárfának a basszusa ad egy ilyen állandó orgona pontot, és akkor van benne egy pont, a ilyen kürt, szordinós hang megszólal, az meg teljesen, mint a Stravinsky tűzmadár. Tehát, hogy itt egész egyszerűen az az érzésem, hogy Respighi valahogy úgy identitást váltott, és úgy hirtelen úgy ezek az orosz élmények, ezek úgy lecsapódtak az ő egész zenekari kultúrájában.

0: a The St. Paul Chamber Orchestra előadását hallottuk. Nagyon-nagyon sok minden megjelenik ebben a zenében. Talán azt is lehet mondani, hogy annyira gazdag ez a zene, mondjuk jeleneteiben, mint amennyire gazdag részleteiben a festmény. Ugye ez túlzás, Ildikó?
1: Én az elején ennek az egységnek, amit most meghallgattunk, hallottam az aranyat. Tehát ahogy az a Cheng Chilinggel, ugye a három királyok, amit hoznak, ugye az arany, a tömén és a mirha, tehát ők most itt olyan edényben hozták az aranyat, ami ugye az csörgött, zengett, illetve a ruhákon is a képen nagyon sok arany van, tehát aranylánc, arany ékszerek, és arany van a képnek a legfelső részén is, hiszen az isteni jelenlét az ugye aranysugáron keresztül jelenik meg, azon keresztül valósul meg, és tudni azt, hogy Botticelli konkrétan aranyat is használ. Tehát a technikát illetően, ugye ez a kép, ez tempera, de a csillogó, aranyló dolgokat és az aranysugarat, azt ő konkrétan arannyal festette meg.
0: Ezt gyakorlatban hogyan kell elképzelni, hogy készül egy ilyen aranyfesték?
1: Lehellett finom, nagyon vékony, tehát ilyen aranyfüstnek mondanám, és azt applikálják bele, ecsettel helyezi fel a pigmentekre. Van ennek történelme, vagy története, tehát korábban a gótika idején a tempera alá helyezték, és nagyon hígan használták a temperát, és alóla kicsillant gyakorlatilag ez az aranyló ragyogás. Gentile da Fabriano-nál például ebben találkozunk, de később ez a század vége felé ez megváltozik, ezt a technikát majd már nem használja, Klimt használja majd aztán később is a szecessziós festészet. A reneszánsz korban inkább a pigmentekre, tehát ráhelyezik, és gyakorlatilag így oldják meg azt, hogy az aranyékszerek, az aranykincsek csillogjanak.
0: Annyira itt zeng a fejemben, amit mondtál, Ildikó, hogy csönd van ezen a képen, és milyen érdekes, hogy ezen a második tételen nagyon sok minden történik, de ez a fajta csönd mégis valahogyan hallatszódik. Mátyás, milyen eszközöket használ a zeneszerző? Azért itt a hangszerelés is nagyon különleges, nem a megszokott szimfonikus zenekar szól.
2: Tulajdonképpen az orgona pont az egy harmóniának a makacs ismétlődése, vagy egy harmóniai konstellációnak a makacs ismétlése, az mindig egy feszültségnövelő erővel bír. És tulajdonképpen az is egy ilyen burkolt csöndérzetét kelt. De hát az abszolút csönd az a tétel legeleje. És az igazi szenvedélyes emelkedés ebben soha nincs, hanem a szenvedély mindig valami befolytott feszültséget rejteget.
0: Talán lehet, hogy túlzás, de lehet, hogy ennek az aranycsíknak a megtestesítője a hegedű szól, ami megcsillan a tétel egyik pontján. És tudom azt, hogy a Vásári Tamás által vezényelt felvételen lehet hallgani egy hegedű szólót, ami Dávidnak felkeltette a figyelmét.
3: Igen. Ahogy említettem, úgy hallgattam, hogy nem tudtam, hogy ki játszik. Viszont elkövettem egy hibát, mert annyit láttam, hogy a Tamásnak van egy felvétele benne. És hát amikor ezt a részt hallottam, hogy elkezd a hegedű játszani, akkor azt hittem egy pillanatra, hogy Kodályt hallgatok. Teljesen úgy szól. Számomra abban a pillanatban világos volt, hogy ez csak a Tamásnak a felvétele lehet. Hát én egy picit meg is könnyeztem. Úgyhogy ezért szerettem volna, hogy benne legyen, mert egy nagyon érdekes pillanat, ahogy tényleg megelevenedik az egész zene abban a pillanatban. És utána egyébként nagyon szép az egész, ahogy lezáródik a fagottal és az óvával. Nem kell, hogy addig meghallgassuk, de a hegedű szóló szerintem az különösen gyönyörű.

0: Burnous szimfoniatta játszott, Vásári Tamás vezényelt. Ebben tényleg volt egy kis gémeskút, egy kis Kodály érzés.
1: Annyira tényleg elénk tárul egy kép, mintha az Alföldön lennénk, hogy mondott gémeskút, fakanál, parasztlegény és marhák, lovak, nem, tehát egy pillanatra teljesen kizökkenünk abból, ami előtte volt, és teljesen elfelejtődik ez a kép számomra. Egyébként szerintem ez a tétel sokkal jobban elvonatkoztat, attól függetlenül, hogy egyértelműek ezek az utalások, amiket mondtatok, de szerintem önmagában itt a zene sokkal jobban működik a kép nélkül is. Nem érzem azt, hogy a képből született volna meg a zene, sokkal inkább azt, hogy szerintem ez a legjobb tétel, a legtöbb szín van benne, a legtöbb érdekesség.
0: Ugorjunk a harmadik tételre, a harmadik képre, Vénusz születése. Talán ez a legismertebb kép mindhárom közül, de azért menjünk ezen is végig, kérlek Ildikó, hogy vezesd a szemünket.
2: Igen, hát az érdekes például ebben, hogy mindannyian úgy ismerjük ezt a képet, hogy Vénusz születése. Holott itt tulajdonképpen én azt gondolom, nem annyira a születésről van szó, hanem a megérkezése Ciprus szigetére. Mert ugye Vénusz születéséről két történetet ismerünk. Az egyik, amit legtöbbet ábrázolnak az ikonográfiában, vagy a festészetben, az Hesiodosz története, amely azt mondja el, hogy Kronosz sarlójával kasztrálta apját, Uránoszt, és az ő levágott nemi szerve a tengerbe hullott, és amikor ez megtörtént, akkor a habokból kiemelkedett Afrodité, ugye Vénusz istenasszonynak a görög neve, és az afrosz szó az egyébként a habot is jelenti görögül. Majd ezután, hogy kiemelkedett a tengerből, akkor őt a Szelek Ciprus szigetére fújták, és gyakorlatilag ott partot ért. Na most tulajdonképpen, ha megnézzük Botticelli képét, akkor kvázi ez a partaszállásnak a pillanata, és nem annyira a születés, hiszen középen ugye a kép tengelyében látjuk ugye aktként Vénusz istenasszonyt, balra tőle a Szelek allegóriáit, akik ugye őt a partra fújják, és a parton pedig láttunk egy hórát, aki egy rózsaszín köpenyt tart, hogy ugye majd a bájait, amikor partot ér Vénusz istenasszony, akkor betakarja ezzel. A hórák, ők a görög mitológiában a évszakok, a napszakok, a ciklikusságnak az istennői, és a harmóniának is a megtestesítői, és hogy itt tavasz hóra vágyait Vénuszt a ruhának a díszítéséről, a virágokról lehet sejteni. Szokták párba állítani ugye ezt a képet a tavasz allegóriájával, és sokszor a régi kézikönyvekben ez valóban még úgy szerepel, mint egy ciklusnak a két darabja, vagy pár darabja, azonban ez nem valószínű, hogy ez a két kép egy megrendelésre, vagy egy helyre készült, ugyanis a tavasz allegóriája az fára van festve, és hogyha megnézitek, ugye, akkor relatíve sok figura van rajta. Még a Vénusz születése az vászonra van festve, és darabszámra kevesebb alak van rajta, és ebben az időben egy festménynek az értékét általában a hordozó adta meg, és ez, hogy mennyi figura van rajta, mert a fára festett képek azok értékesebbek voltak, és az is növelt az értéket, hogyha minél több alak van. Tehát feltételezhető ez alapján, hogy a tavasz allegóriája az egy városi lakó, a városi palotájába készülhetett a Medicieknek, még a Vénusz születése az inkább egy vidéki villába, feltehetően a Villa di Castellóba, Firenze közelébe. Tehát hiába mondjuk azt, hogy azonos a nő alak a modell, hiszen itt is Simonetta Vespucci arcvonásai tűnnek fel, de nem mondhatjuk, hogy a kettő az ilyen módon egy sorozatot alkot a két kép.
0: Zeneművek esetén sokszor nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy miből lesznek a slágerek, mitől lesz valami sláger? Képzőművészeti szempontból lehet arra a kérdésre választ adni, hogy miért ez az egyik leghíresebb Botticelli festmény?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt talán a fő oka az lehet, hogy egy szép fiatal női akt szerepel rajta, de mégsem az erotikájával hívja fel magára a figyelmet, hanem kvázi a női szépségnek a megtestesítése vagy megfestése, amiről szó van. Ugye ő van a tengelyben, és viszonylag könnyen érthető. Tehát amiről úgy korábban is szó volt, hogy egy kagylónál egyszerűen az esztétikailag ugye a szépség fogalmát megtestesíti többféle értelemben is. Én azt gondolom, hogy ez annak az oka, hogy rengeteg reprodukcióban nagyon sokféle módon találkozhatunk a képpel.
0: És milyen zenét fogunk hallani?
3: Hát egy nagyon érdekes dolog ez, ugyanis úgy gondolom, hogy Respighi egész egyszerűen magát, ezt a folyamatot írt a zenébe, ahogy ebből a kagylóból kiemelkedik Vénusz, és valamilyen nem létezőből valamilyen valóságossá válik. És ez egy ilyen nagyon hosszan felépített zenekari emelkedés, ami gyakorlatilag az egész tételnek a, hát azt mondhatom, hogy 5/6-odát kitölti, és akkor ehhez képest az óriási emelkedés után van egy valószínűtlenül rövid kóda, ami lezárja a tételt, ami az egy külön téma aztán, hogy tulajdonképpen a két résznek a tempóbeli aránya által jobb-e egy előadás, vagy kevésbé jó, de erről majd esetleg ejtettünk később szót.
0: Ezt hívjuk születészenének?
3: Hát akárhogy így mondod, de szerintem igen.
0: És hát Respighire, mint ahogy egyébként mondtuk a Róma fenyői kapcsán is, azért jellemző ez a fajta fokozás.
3: Így van, tehát amit én említettem, amivel tényleg egy éven belül volt szerencsém találkozni és megismerkedni, a Templom ablakok ciklus, annak is az utolsó tétele a Szent Gergely pápa dicsőítése, ugye, aki a Gregorián megalapozta, és tulajdonképpen ott is egy hatalmas allelujába torkolik aztán az egész zene, csak ott aztán ezzel a csúcsponttal fejeződik be a tétel szemben a Botticelli Vénusz születésével, ahol mondtam, hogy utána van egy ilyen nagyon rövid lecsengés.
0: Most én hoztam egy felvételt nektek, szeretném, hogyha meghallgatnánk a Luzanni Kamara zenekar felvételét, és a negatív példából indulunk. Én valahogyan azt érzem, hogy itt is olyan hangsúlyok kerülnek bele az előadásba, ami ezt a folyamatot egy kicsit megakasztja. Tehát van itt egy, szerintem egy nagyon sejtelmes hullámábrázolás a zenében, amiből aztán talán egyre nagyobb hullámok lesznek, és végül megjelenik a kagyló, és benne Vénusz. Valahogy én így képzelem el a zenei eszközöket. És azt érzem, hogy a vonósok szurkálósan játszanak, és a futbolista pedig egy picit szögletesen. Tehát pont ezt a nagyon organikus folyamatot, ezt valahogyan nem érzem annyira. Aztán meghallgatjuk, és maximum vitatkoztok velem.

0: A harmadik tétel elejét hallottuk a Luzerni Kamara zenekar felvételében. Talán itt még a ritmussal is játszottak, hogy talán túlpontozták, ami szerintem ennek a hullámzásnak nem tesz jó. Tehát hegyesek lettek azok a hullámok.
1: Pontosan. Én megnéztem egyébként a metronom számot, 116-ot ír Respighi, és valószínűleg, hogy a körül is lehet ez a felvétel. Viszont mindegyiknél azt kerestem, amit én elképzelek, hogy valami sokkal nyugodtabb, bódultabb állapot, most ébredt föl, még nem tudja, hogy mi van, még félig nyitja ki a szemét. És egyébként én voltam Cipruson, Paphos mellett, és az, hogy most mennyire tényleg ott elvileg van egy szikla, nem hiszem, ugye itt a képen nem látunk sziklát, most, hogy az mennyire a pénzszerzés, a turizmus része, azt én nem tudom, de elvileg tényleg Paphos mellett volt, legenda szerint, vagy a mitológia szerint, de ahol én a fülettséget igazán érzem, az a szintén az Orpheus kamarazenekarnak a felvétele, ez egy sokkal lassabb, vagy hát egy kicsit lassabb, de ezáltal egy sokkal bódultabb hangulatú felvétel, és hozzám sokkal közelebb áll.
0: Jöjjön akkor az Orpheus kamarazenekar felvétele.

0: Az Orpheus Kamara zenekar felvételét hallottuk. Tényleg ez a füllettség, ez nekem tetszik, hogy nem rohantak sehova. Ildikó, megkérdezhetem, hogy melyik interpretáció áll közelebb a szívedhez? Ugye hallottunk egy kicsit talán fürgébb, gyorsabb, ennek ellenére kicsit katonásabb, szurkálódósabb felvételt, és most pedig egy ilyen nagyon füllett felvételt. Mit gondolsz?
1: Nekem inkább ez a gyorsabb, vagy pattogósabb, vagy fürgébb felvétel, mert hát itt tempóról van szó, tehát itt a szelek kifújják ezt a nő alakot a partra, tehát itt van egy haladás, egyfajta sebesség, még hogyha békés és nyugodt akkor is, de van egy mozgás a képen.
0: A Szent Martin in the Fields kamarazenekar felvétele következik, ugyanezt a részletet fogjuk hallani, és én szeretem, Dávid, hogy te megfogalmazod a kritikádat, és hogy neked nehéz megfelelni, de hogyha jól tudom, akkor ez a felvétel, ez kifejezetten tetszett.
2: Igen, egyébként ez egy picit másabb minőségű felvétel, 70-es évekből. Lehet is hallani rajta, hogy egy régebbi, bár annak nagyon örültem, hogy hasonló korból vannak azért nagyjából a felvételek, és nem az volt, hogy valami nagyon régi felvételt kell összehasonlítani egy modernebb felvétellel, ami jóval jobb minőségű, azért mindig nehéz feladat. Itt egy gyorsabb tempó van, viszont az nekem nagyon tetszett, hogy elképesztő nagy türelemmel és nyugalommal bontakozik ki ez a hatalmas tutti, és a végére akkorát szól, annyira gyönyörűen egyben van az egész. Tényleg, mintha megdicsülne a végére, és én azt éreztem a nagy tutti végén, a nagy forte tutti végén, hogy kvázi itt vége lehetne a darabnak, és aztán az, hogy utána most más történik, az egy másik kérdés, de annyira erőteljesen játsszák a Mariner felvételen, hogy tőlem itt vége lehetne a darabnak.
3: Szerintem az utolsó tétel legnagyobb előadói problémája, hogy az emelkedés utáni az a bizonyos maradék egyhatod, ha túl hamar lezajlik, és ha ugyanabban a tempóban, tehát ugye a zenei értelemben ugyanaz az a motívum, mint a legeleje a tételnek, és ha az egy picit nem lassabb, mint a legeleje, akkor olyan gyorsan fejeződik be a tétel, hogy a közönség úgy egymásra nézegetnek, hogy eljött-e a tapsolás ideje, vagy sem. Tehát egy kicsit ez nyugodtabb, és úgy ilyen, az utolsó rész tulajdonképpen egy ilyen nagyon erősen feszültség növelő tartalommal fejeződik be, és egy nagyon nagy kivárással, akkor érje el igazán a hatását a tétel és a darab.
0: Erre mindenképpen figyeljünk majd, amikor majd a műsor végén egyben meghallgatjuk az egész darabot, de előtte még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mitől szól ez a zenekar ekkorát? Azért kérdezem, mert egy ensemble zenekart hallunk, tehát nem egy teljes szimfonikus zenekart, nincsenek hármas fák, vagy kettes fák, vagy négyes kürtök, meg ilyenek. Itt azért valamit nagyon ügyesen csináltak a balanszal.
3: Valószínűleg lehet, hogy ez a technikai megvalósítás eredménye is, de az, hogy a hangszerelés ilyen ezer színben pompázik, ez egyértelműen Respighi zsenialitása.

0: A St. Martin in the Fields kamarazenekar előadását hallottuk, Neville Mariner vezényelt. És akkor ezután jön majd az a furcsa lezárás, mint egy kóda, a visszautalás a tétel elejére. Mit gondoltok, mi lehet a szándéka Respighinek? Miért halljuk még azt a tétel végén? Hiszen ez egy frappáns lezárás, főleg ezzel az előadással.
1: Mert egy nő van a képen, egy gyönyörű nő, talán nem illene igazából ez a befejezés szerintem a képhez magához. Egyébként az Uffizibe voltam, hát nem tudom, 20 éve, és ha jól emlékszem, egy üveg van a kép előtt, mert valaki meg akarta rongálni. Rajongásból talán. Szerintem a lány lezárás ennek szólhat, de javítsatok ki, vagy ti máshogy gondoljátok.
2: Nekem az az érzésem, hogy vissza akarta varázsolni a zenét a varázslatba. Tehát, hogy nem akarta a realitásban hagyni ezt a csodálatos zenét, hanem valahogy úgy az egész zenét úgy fölterelte az égbe valahova. Most mondanám azt, hogy Vénuszt visszaterelte a kagylóba, de ez így nem stimmelne. Tehát, hogy annyira varázslatosan fejeződik be, hogy ez így csodálatos.
3: Hát, vagy éppen az, hogy megérkezik ugye a történet szerint Vénusz valahova, egy szigetre, és az érkezés az ugyanakkor egy kezdete is valaminek. Tehát nem zárja le úgy határozottan, hanem engedi azt, hogy akár innen majd valamikor egyszer megtörténjen a folytatás.
0: Ez igaz a műsorra is, lezártuk a beszélgetést, de ez valaminek a kezdete, méghozzá annak a kezdete, hogy meghallgassuk a darabot teljes egészében. Mit gondoltok, melyik felvételt hallgassuk meg?
3: Szerintem azt, amelyik a New York-i, és nincsen karmester.
0: Az Orpheus kamarazenekar.
2: Én is pont erre gondoltam, az Orpheus kamarazenekarra.
1: Én is erre gondoltam, nagyon-nagyon határozottan, de erre már úgy tettem is utalást, és azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy a második tételben van egy csodálatos obóasszóló, és ezt mindenképpen figyeljék majd meg, ahogy az oboista ellágyítja, és van egy pillanat, amikor annyira halkan szól az obó, ahogy azt hittem, hogy fuvola, és ki kellett keresnem a partitúrába, hogy ez fuvola, átveszi, vagy obó, annyira csodálatosan lágy. Szerintem az egész felvétel talán azért is, mert nincsen karmester egyébként, nagyon kamara zeneszerű, és nagyon érezhető az, hogy mennyire figyelnek egymásra, mennyire, ahogy átveszi a fagottól az oboa, amit mondtál te is a második tételben, folyamatosan figyelnek egymásra, és együtt lélegeznek, és ettől szerintem nagyon különleges ez a felvétel.
2: Most hirtelen egy dolog még eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez az egész zenekari játék, vagy kamarazenélés olyan, mint a festészet, tehát, hogy van egy oboaszín és van egy fuvolaszín, és a kettő együtt az egy harmadik szint ad. Tehát, hogy nem is tudom, hogy van ez, hogy a sárga és a kék egyenlő zöld, vagy nem tudom, ugye? Igen, tehát, hogy van egy sárgám és egy kékem, és azt összevegyítem, és akkor kapok bele egy gyönyörű zöldet. És talán, hogy itt most ebben a szerencsében részesültünk, hogy egy ilyen képzőművészeti adaptációjú zenét hallgathattunk meg, és erről beszélgettettünk, akkor ez a fajta gondolkodásmód, ez így nagyon passzol ide.
0: Következzen tehát Respighi 3 Botticelli képcímű műve, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: Respighi három Botticelli kép című művét hallottuk, az Orpheus Kamara zenekar játszott. Elérkeztünk a műsorunk végéhez, záró kérdések következnek. Elsőként Fehér Ildikó művészettörténészhez. Azt hallottuk, hogy hogyan működik a három tétel egymás után. Művészettörténész szempontból hogyan működik a három kép egymás mellett?
1: Nem feltétlenül tenném egymás mellé a hármat én magamtól, annak ellenére, hogy ugye jól tudjuk, hogy az Uffizi képtárban ez a három kép egy teremben van elhelyezve, de a Vénusz születés és a tavasz allegóriája van egymás mellett, azért mert általában együtt szoktuk őket ugye emlegetni, és a méretük nem teljesen ugyanaz, centiméterre, de nagyjából hasonló, és ugye két alapvetően mitológiai témáról van szó mind a kettő esetében, míg a három királyok, az pedig ugye hát az egyik legkeresztényebb téma, ami nagyon-nagyon gyakran ábrázolnak a festészet történetében. Úgyhogy számomra itt a jelen esetben ez a zenedarab, ahol ugye középre került a három királyok jelenet, én úgy érzem, hogy ezáltal ez úgy kiemelkedik. Tehát én egy ilyen keretes, kupolás szerkezetben gondolkodom, hogy a két kvázi pogány téma, az hangsúlyt ad, mint egy bevezetés lezárja a csúcs történetet, a legfontosabb jelenetet, a Jézus születése jelenetet, ugye, ami valamilyen módon ugye a kereszténységnek az egyik legfontosabb története, de teszi ezt nem ilyen nagyon elzárólagosan, vagy ilyen nagyon-nagyon szigorúan, mert ugye ott is az antikvitás jelen van, hiszen a három királyok mögött ott van az antik Róm ott a háttérben, tehát ott feltűnik ott is az ókornak a jelenléte, tisztelete, de mégis ugye a téma az egészen más, és egy keresztény téma. Tehát én ebben így gondolkodom, vagy így látom ezt a darabot.
0: Mátyás.
2: Hát ez egészen csodálatos volt, amit az Ildikó mondott, és pontosan azt tetszett nagyon, hogy nekünk alapból egyfajta zenei megközelítésben nem az jutna eszünkbe, hogy a középső tétel a kupolája valaminek, de valóban mégis talán a legdrámaibb, tulajdonképpen egy mély pont, az lehet egy nagyon magas pont is. De egyébként én zenei értelemben úgy érzem, hogy a három tételt illetően Respighi abból a konvencióból indult ki, hogy gyors, lassú, gyors, de a két gyors, a két széle közül, ha az első tételt tette volna végére, mint csattanós, gyors befejezést, attól kicsit közönségesebb lett volna az egész. Tehát, hogy ez a rendkívül piros posgás legeleje, és ez a nagyon emelkedetten gyors, de mégsem gyors befejezés, és közben ez a nagyon drámai második tétel, ez egy hihetetlen érdekes formát ad.
0: David, neked címezve még van egy utolsó kérdésem. Az elmúlt másfél órában sikerült közelebb vinni hozzád Respighit és ezt a szerzeményt?
3: Kérdésed nélkül is azt mondtam volna, hogy igen. Sőt, ezen gondolkoztam közben, hogy hallgattuk az előbb ezt a nagy tuttit, és közben nézem ezt a gyönyörű nőt. A szerelem megérkezik a partra, hogy azt nem mondom, hogy beleszerelmesedtem a darabba, az hazugság lenne, de hogy megérintett, az biztos. Ahogy mondtam, hogy a hallgatás közben mire figyeljenek esetleg a hallgatók, azt még szeretném elmondani, hogy egyébként aki teheti, az annak nagyon ajánlom, hogy menjen el Firenzébe.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük a kedves hallgatóknak is a kitartó figyelmet. Remélem, hogy ők is megérintődtek. Fehér Ildikónak, Antal Mátyásnak és Simon Dávidnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzom. Szejrű Dénest hallották.
4: A 2026. május 2-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitóhangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 17:55 perckor. A Bartók Rádióban. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Richárd, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik, majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra. Rádió hangversenyek.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Régi Zeneakadémia kamaraterméből. Rádiós estek a Zeneakadémián. Világjáró művészek sorozatunkban Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedűművész és Julien Quentin zongora művész hangversenyét hallgathatják meg. Elsőként elhangzik Dmitri Sosztákovics 5 darab 2 hegedűre és zongorára. Prelűd, gavotte, elégia, keringő és polka.

Elhangzott Dmitrij Sosztákovics 5 darab 2 hegedűre és zongorára. Prelűd Gavott Elégia keringő és polka. Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedült, Julien Canten zongorán játszott. Következzék Szergej Prokofjev szonáta 2 hegedűre, opusz 56. Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedült.

Szergej Prokofjev két hegedűre írt opusz 56-os szonátáját játszotta, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina. Kedves hallgatóink, a Régi Zeneakadémia kamara terméből hallják hangversenyünket, amelyen Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, Julien Canten zongorán játszik. A művészek Morisz Moskovszki művét szólaltatják meg, Szivit két hegedűre és zongorára, opusz 71.

0: Moris Moskovszky két hegedűre és zongorára komponált Opus 71-es szvittje hangzott el, és ezzel véget ért hangversenyünk. Világjáró művészek sorozatunkban Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedűművész és Julien Canten zongora művész hangversenyét hallották. A felvétel a Régi Zeneakadémia kamaratermében készült, 2026. május 13-án. A rádióközvetítés hangmérnöke Melha Kálmán volt, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi, az utolsó Tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalis Tützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust vasárnap 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekes dalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról, vasárnap 23 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Borbé László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbé László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra 55 perc.

0: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, köszöntöm Önöket a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. Én Bollám Gyulán vagyok. Hamarosan kapcsoljuk Bayreuth-ot, a Festspielhaust, ahonnan az idei bayreuthi ünnepi játékok nyitó előadását közvetítjük élőben. Idén a szokásosnál is nagyobb figyelem kíséri az eseményt, hiszen a fesztivál 150 éves jubileumát ünnepeljük. 1876-ban indította útjára Richard Wagner. Ma este ezúttal nem egy teljes opera szerepel a műsoron. Először a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát hallhatjuk, majd részlet szól Wagner egy másik operájából, a Tannhäuserből, a vendégek bevonulása Wartburgba. A szünet után pedig Beethoven 9. D-moll szimfóniáját adják elő. Szólót énekel Elsa van den Heber, szoprán, Krista Mayer, mezzoszoprán, Klaus Florian Vogt, tenor és Georg Zeppenfeld basszus. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok énekkara és zenekara, a karmester pedig Christian Thielemann lesz. És az esemény fontosságát jelzi az is, hogy beszédet mond többek között Katharina Wagner, a bayreuthi ünnepi játékok művészeti vezetője, ügyvezető igazgatója, Richard Wagner dédunokája, és zárójelben azt is megjegyzem, hogy Liszt Ferenc ükunokája, Friedrich Merz, német szövetségi kancellár, és dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke is. Ahogy említettem, 1876-ban rendezték meg első alkalommal a bayreuthi ünnepi játékokat, 1951 óta tartják évenként a fesztivált, 2020-ban a koronavírus járvány miatt maradt el egyedül. Még van néhány percünk a kezdésig, engedjék meg, hogy addig néhány szót szóljak az épületről, hiszen erről viszonylag ritkán esik szó itt a Bartók rádiós közvetítésekben, amikor Bayreuthból közvetítünk, ugye elsősorban az operákra koncentrálunk. Hát maga az épület, a bayreuthi Festspielhaus, az feltűnően egyszerű, hát talán úgy is fogalmazhatnék, hogy igénytelen épület. Ugye Igor Stravinsky azt mondta, hogy ez egy krematórium, de annak is igen régi módi. A helybeliek pedig csak úgy emlegetik, hogy a gyár. Márpedig Wagner éppen a funkcionális rúdságot követelte meg a saját muzsikájának előadására megálmodott épülettől. Évtizedekkel az 1872-es alapkőletétel előtt meggyőződésévé vált Wagnernek, hogy zenedrámáit csak egy kifejezetten erre a célra épített műhely szolgálná megfelelően, amely tudatosan tagadja az európai színházakra hagyományosan jellemző luxust. Amikor álma valóra válhatott, keményen kikötötte, hogy az ő színháza a lehető legegyszerűbb kell, hogy legyen. 30 sor spártai kivitelű ülőhely, semmi padlószőnyeg, semmi dísz, semmi oszlop, ami csak a látás zavarná. A zenekari árok fölé pedig egy tető került, amely kifelé tereli a hangot, de a nézők elől elrejti a zenészeket. Wagner annyira abszolutisztikusan gondolkodott, hogy eredeti elképzelése szerint az épületnek csak a teljes ring 1876-os ős bemutatóján lett volna szabad állnia, és miután e szent küldetésének eleget tett az épület, állítólag le kellett volna rombolni azt. Végül aztán a színház túlélte a ringet, az Istenek alkonya első előadását, sőt, megérte az utolsó Wagner opera, a Parsifal premierjét is. Utána ugye a család felügye alatt rendeztek Bayreuthban gyakran nyaranta Wagner előadásokat, és a II. Világháború után, hát pontosabban, ahogy említettem, 1951 óta pedig a bayreuthi ünnepi játékok minden német opera éved legrangosabb eseményévé vált. Wagner egyébként soha nem építhette volna fel színházát a hóbortos bajor király II. Lajos bőkezűsége nélkül. A kapcsolatuk a szokásos pártfogó művész hatalmi viszony különös fordítottja volt, de mindketten az őrületet a normalitástól elválasztó palánk tetején egyensúlyozva, egymástól kölcsönösen függve tökéletes párost alkottak. Bár amit vártak, amire vágytak, az ugye nagyon különbözött. Wagnernek II. Lajos pénze kellett, II. Lajosnak pedig Wagner, akit minden általa elképzelt módon istenített. Várkas téjaiban óriási Wagner grottákat építetett, hálószobája falaira pedig Wagner operák jeleneteit festette II. Lajos, és mindent elkövetett, hogy életét és államkincstárát a Wagner legenda kibontakoztatásának szenteltesse. Wagner pedig örökösen kínos pénzszűkében volt, így igaz örömére szolgált, amikor 1864-ben II. Lajos nem csak azt ajánlotta fel, hogy a pillanatnyi válságból kisegíti Wagnert, hanem azt is, hogy a nyomtatásban megjelent Ring szövegkönyv előszavában említett színház felépítéséhez is hozzájárul. Wagner elhatározta, hogy az utolsó krajcárt is kifacsarja e hihetetlen csodából, ahogy fogalmazott a királlyal kapcsolatban, ezért Münchenbe költözött, ahol a kor elsőrangú építészét Gottfried Zempert bízták meg a város területén felépítendő szentély megtervezésével. De Wagner hamarosan ráébredt, hogy München túlságosan előkelő környezet volna színházának. Olyan várost keresett Wagner, amelynek látképén az ő színháza uralkodna. Ezért Bayreuth lett a tökéletes jelölt, hiszen senkinek semmi egyéb oka nem lett volna arra, hogy oda látogasson. Miután a városi tanács neki adományozta a zöld domb elnevezési területet, új építészekre, Wilhelm Neumannra, később Otto Brückwaldra rótták a wagneri eszmék megvalósításának felelősségét. Közben a bajor kolléganő Konstanze Fennel köszönti a hallgatókat a háttérben, most ebben mi is belehallgatunk.
1: His Symphony No. 9 with the chorus Freude schöner Götterfunken, the famous Ode to Joy is the centerpiece of this program. Mein Name ist Konstanze Fennel und ich begrüße auch herzlich die Hörerinnen und Hörer der internationalen Radiostationen, die uns heute zugeschaltet sind. Good evening and bienvenidos, Radio Nacional de España, Madrid. Buonasera, Radio Televisione Italiana, Rom. Kalispera, Eleniki, Radiofonia Teleorasi, Athen. Juhestet, Moggio, Radio Budapest. Und Deutschlandfunk Kultur Berlin, einen schönen guten Abend.
0: Köszöntés, Konstanze Fennel hagyományosan ugye magyarul is köszöntette a Bartók Rádió, a Magyar Rádió hallgatóit. És akkor vissza az építés körülményeihez, hogy a második Lajos elegendő pénzt adott az induláshoz és a színház mellett álló zeneszerzői magánrezidencia fölépítéséhez. Ugyanakkor a tanácsosak megtiltották második Lajosnak, hogy az egész vállalkozást finanszírozza, így Wagner hamarosan patronus bizonyítványok fabrikálásába fogott, amelyek komoly summa ellenében biztosítottak egy-egy ülőhelyet a Ring ős bemutatójára. És amikor ez sem fedezte az egyre növekvő költségeket, kétségbe esetten kiáltványok tudatták a nagyközönséggel, hogy Nietzsének a német néphez címzett felhívását idézve támogatniuk kell a német géniusz e hatalmas művészeti aktusát. És végül ismét második Lajos sietett Wagner segítségére a következő szavakkal: nem, nem és nem, ez nem végződhet így, a segítségnek meg kell érkeznie, a mi tervünk nem bukhat el, Parsifal ismeri küldetését és mindent felajánl, ami hatalmában áll, eddig az idézet. És végül is 100 000 tallér állt második Lajos hatalmában, és a Ring színre kerülhetett. Ez talán röviden Dióhéjban a Bayreuthi Festspielhaus építésének körülménye. És most hallható a háttérben Katharina Wagner beszéde, és utána pedig felcsendül majd a mesterdalnokok nyitány. Ugye ezt az operát az 1840-es évek derekán kezdte, hát nem is megkomponálni, de akkor kezdte foglalkoztatni Wagnert a mesterdalnokok eszméje a Tannhäuserrel és a Lohengrinnel együtt. Első elképzelésében könnyű sikerdarabnak szánta a Víg operát, a mesterdalnokokat, amely vidám, szórakoztató jellegével arra lett volna hivatott, hogy kiegyensúlyozza a Tannhäuser filozofikus elvontságát és a komor téma súlyos veretű nyelvezetét. A téma azonban Wagner fantáziájában lassan túlnőtt a neki szánt kereteken. A jellemek mindinkább elmélyültek, az eszmei háttér mind gazdagabbá és sokrétűbbé vált. Az alkotó munka közben az arányok kitágultak, a problémák fokozatosan tisztázottak, és a költő kezei között szinte észrevétlenül egy hatalmas, remek művé formálódott ki a Nürnbergi mesterdalnokok. A Tristán befejezése után 1861-ben vette elő ismét régóta tédelgetett tervét Wagner, és 1867-ben fejezte be a partitúrát. A bemutatóra 1868. június 21-én került sor Münchenben, lelkes híve Hans von Bülow vezényletével. Az opera nyitánya Wagner zenedrámai elképzelésének megfelelően összegzi a drámai mondani való lényegét. Wagner a Mesterdallamokban a klasszikus polifon szerkesztést olyan mértékben alkalmazza, mint egyetlen másik művében sem. A hatalmas arányúvá növesztett wagneri mamut zenekar ebben az operában, ebben a dalműben klasszikus méretekre egyszerűsödik. Talán azt lehet mondani, hogy Beethoven zenekarát vette alapul, és ezt egészítette ki tubával, hárfával és ütős hangszerekkel. És Wagner rendkívüli hangszerelési képességeinek bizonyítéka, hogy ezzel a redukált zenekarral is lenyűgöző, ragyogó hangszínhatásokat tudott teremteni, hát hasonlóan egyébként egyetlen kamarazenekari művéhez, a Siegfried Idillhez. A hagyományos szonáta forma kereteit ebben a nyitányban is megőrzi Wagner, a témaanyag pedig a Vígopera motívumaiból alakul. A fő témacsoportot az ünnepélyes Mesterdallamok téma nyitja meg a teljes zenekar fénylő harsogásában. Ugyancsak a Mesterdallamokhoz kapcsolódik a következő két motívum is. Az első a mesterek ünnepi felvonulására utal, a második pedig az ősi Mesterdallamok művészetet jelképezi. Melléktémaként Wagner Walter, az ifjú költő szerelmi dalát használja, ez hangzik fel. A kidolgozási rész szövevényesen ellenpontozó, de világos és áttekinthető. Élettel telített lüktetésében az előbbi motívumok fejlődnek tovább. A nyitányt elindító Mesterdallamok téma a fafúvókon először megrövidített formában, megrövidített hangjegyértékekben eltorzultan jelentkezik, ezzel mintegy karikírozza a tudálékos, korlátolt Beckmessert, és vele együtt minden idők minden Beckmesserét is. Erre a csúfondáros, ironikus idézetre hangzik válaszképpen Walter tavaszi dala, majd a nép Beckmesser felsülésén kacagó gúnykórusa is hallható a nyitányban. Aztán jön a repríz, a Mesterdallamok témák és Walter szerelmi dala egy nagyszerűen felépített polifóniában szólal meg együtt, jelképezve a nemes hagyományok egyesülését az új költészettel. Hát talán így lehet összefoglalni a nyitány zenei felépítését. Még tart Katharina Wagner beszéde a Festspielhausban, úgyhogy néhány szót még szólok a mai koncert karmesteréről. Ő ugye Christian Thielemann, aki 1959-ben született, és a német opera fővonalának kiváló tolmácsolója. Azt gondolom, nagyszerű választás ő a mai estére. Berlinben született, ott is tanult, alig 20 évesen Karajan asszisztense lett, 85-től a Düsseldorfi Rheinoper első karmestere, 88-tól a Nürnbergi opera főzenei igazgatója, 97-ben hívták a berlini Deutsche Operhez, majd 2004-ben a müncheni filharmonikusok főzenei igazgatója lett. 2012-től 2024-ig volt a Dresdai 100 állami zenekar vezető karmestere. 2013 és 22 között a Salzburgi Fesztivál művészeti vezetője volt, 2015 és 2020 között pedig a Bayreuthi ünnepi játékok zenei igazgatójaként működött. Hagyománykövető művész, tudatos, szerkezetileg átgondolt Wagner felfogása nagy sikert hozott neki, itt Bayreuthban is. Hallgassuk tehát most az ő vezényletével élőben Bayreuthból Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdallamok című operájának nyitányát.

0: Mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg haben wir hier gerade das Bayreuther Festspielorchester gehört, unter der Leitung von Christian Thielemann.
1: Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából hallottuk a nyitányt, a Bayreuthi ünnepi játékok zenekara játszott, vezényelt Christian Thielemann. Ezzel nyílt meg tehát az idei fesztivál, és annak is jubileumi nyitó hangversenye a fesztivál 150. évfordulóján. Most Friedrich Merz, német szövetségi kancellár, és dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet a Bayreuthi Festspielhausban. Mi ez alatt irodalmi összeállítást sugárzunk, kapcsolódva a Wagner által zenébe foglalt mesterdalnoki világhoz. A Német lovagi költészet címmel Lator László költő, műfordító, esszéista ismertetését és válogatását hallják. Az összeállítás 1973-ban készült.
2: A 12. században Németföldön hirtelen kivirágzik a világi líra. Nem a régi hősénekek, a Nibelungének barbár, vad szenvedélyek feszítette világa ez már, hanem a szigorú formáké, a törvényerejű szokásoké, az annyit emlegetett mértéké. Mindent a lovagi erkölcs szabályoz, s az erkölcs egy megállapodott társadalom illemtana. A lovagság nem csak a hatalom, a kultúra birtokosa és hordozója is. Egy-egy gazdag főúr fényes udvarában megfordulnak a költők, lovagok és polgárok, a hűbér úr pártfogoltjai vagy hűbéresei, ott írják úrnőjükhöz epedő dalaikat. Van, aki azt állítja, hogy ezeket az udvari dalosokat maga a ház ura kötelezte a ház asszonya erényének és szépségének megéneklésére. S az imádott hölgy elvárta lovagjától, hogy dalban fejezze ki hódolatát. A tudós költők alig, hanem ihletet merítettek a középkori népdalokból, szerelmes köszöntőkből. De ezek a minták a lovagköltők kezén jócskán módosulnak, a gáláns udvari és udvarló líra ízlésvilágához illeszkednek. A kürnbergi lovak kis dalai még nyersek, érdesek. Az ő hölgye még nem távolról epedő hódolat tárgya. Az asszony és a sólyom hamar leszen kezes, írja egyik versében. Épp ez a pallérozatlan hang adja versei különös varázsát. Dietmar von Aist költészetében már egymás mellett látjuk a régit és az újat, a népdalszerűen egyszerűt és a kimunkált hajlékonyságot. Heinrich von Mohrungen meghökkentő képei, bonyolultabb versépítése, tisztán zengő verselése, rímei már tudatos költőre vallanak. Nem csak a líra, az udvari epika legkedveltebb témája is a szerelem. A kordivatos műfaja a kalandos, színes lovagregény, az olvasásra vagy felolvasásra szánt mű. Az Artus monda, a titokzatos Szent Grál, Tristán és Izolda megindító története. A kelta mondavilág csodás hősei és szörnyei, breton regősök és francia költők közvetítésével jutnak el Németföldre. Van ennek a kornak egy vérbeli nagy lírikusa is, Walter von der Vogelweide. Neki sikerült egyesítenie a népköltészet természetes báját az udvari líra kecses eleganciájával. Gyöngéd érzékisége, játékos ötletei, ragyogó képei, fogalmazásának közmondásszerű tömörsége, ereje, meghökkentően modern érzésvilága, letisztult bölcsessége, mesteri formái kiemelik a korkisé egyhangú költészetéből. Néhány komor, profétikus erejű verse már a lovakkor alkonyáról ad hírt. Az utolsó német lovagköltő, a kalandos életű Oswald von Wolkenstein 1445-ben halt meg. Az öregség testi-lelki nyomorúságát olyan megrázó erővel panaszló verse akár jelkép is lehetne. Egy társadalmi forma, egy irodalmi korszak előregedéséjé.
3: A kürnbergi lovag versei. Ha egy szál ingben állok magamban, s messze vagy, egyre csak rád gondolok én, ó nemes lovag. Úgy lángol az arcom, mint vadrózsán a virág, és árva szívemben kél tenger szomorúság.
4: Szép solymocskát neveltem hosszú éveken át, de amikor megszelédült, nem maradt itt tovább. Tollait aranyoztam, a szárnyát legkivált, de ő magasba röppent, és messze idegenbe szállt. Azóta sokszor láttam karcsú sólymomat. Az ezüst zsinór, a lábaim maradt. Szárnyának tollaim még rőt arany fényre meg. Isten segítse össze az egyetértő szíveket.
3: Dietmar von Aist versei. Ahi, már közel az idő, hogy a madárka mind dalol. Hárs zöld koronája nő, a télnek nyoma sincs sehol. Színét sok gyönyörű virág pettyezi a mezőkre már. Sok szív örül majd ennek, és az enyém is vigasztalál.
5: A magas hársfa tetején egy édes kis madár dalolt. Csattogott tőle a liget, s szívem oly helyre szállt, ahol már voltam egyszer valaha. Láttam szép rózsabokrokat. Róluk most gondolataim egy asszony felé rajzanak.
4: Heinrich von Mohrungen verse. Édes szép gyilkosom, kegyetlen, miért kívánná veszésemet? Hisz ennél forróbban szeretnem, úrnőm, valóban nem lehet. Tán azt gondolja, hogy ha megöl engem, nem bámulom szépségét soha többé. Nem úgy van. E hatalmas szerelemben lelkem lelkének hódol mindörökké. Ha itt tilos gyönyörre lelnem gyönyörű teste által, lelkének megfogadja lelkem, mint tiszta nőt hűségesen szolgálja odáltal.
3: Walter von der Vogelweide versei. A hársvágak csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ejhajahúj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mély boldogság volt, Máriám, hogy megcsókolt-e, megvizán, ejhajahúj, most is pirul belé a szám. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam, nem sejti más azt, mi csináltunk, csak ő maga, meg én magam, meg egy kis madár a fán, ej, haja, húj, az nem árul el talán.
4: Világasszony, rég kifizettem a tartozásom. Mondja meg a korcsmárosnak, hogy a könyvben kaparja ki a nevemet. Aki tartozik, tegyen róla. Én inkább zsidóhoz megyek, mintsem neki legyek adósa. Hallgat az utolsó napig, s akkor zálogot követel, ha rögtön ki nem fizetik.
3: Nincs okot haragudni, Walter. Maradj nálam egy kicsit. Becsültelek és szeretettel teljesítettem vágyaid, amikor valamire kértél. Legrosszabbul bizony nekem esett, hogy olyan szerényen éltél. Gondold meg, jó volt itt neked, és nagyon szomorú leszel, ha végleg elhagysz engemet.
4: Világasszony, soká szoptattál. Válassz el, éppen ideje, gyönyörű boszorkány, becsaptál. Szemed bűbájjal volt tele, míg néztelek és arcod ittam, csodaszépnek láttalak, és jó volt hinni a szavaidban. De amióta észrevettem, hogy hátulról mély szörnyű vagy, csak szitlak, gyalázlak szünetlen.
3: Látom, hiába marasztallak, de kérlek, tégy még valamit. Őrizd meg néhány szép napunknak emlékét és örömeit, s ha ráérsz, gondolj néha majd rám.
4: Ezt még megtenném szívesen, de hát annyi benned az ármány, s mindenkit mindig fenyeget. Adjon Isten jó éjszakát, örök szállásomra megyek.
5: Sínylette sok madárka a tél derét, és néma volt sokáig. De most úgy énekelnek, mint soha még, s pompázik zölden a pázsit. Vetélkednek virágok, s lóherék, melyikük szára hosszabb. Megvittem ezt a hírt úrasszonyomnak. A tél fagyot hozott, és bánatot, mindenkinek ártott. azt hittem, zöld mezőn nem láthatok soha már piros virágot. Ha holt lennék, kárát látnák-e a gazdagok, kik örömre lesnek, s táncolni, dalolni szeretnek? Ha tétlenül ülnék e csodás napon, szenvednék nyomorultan, s lesújtana a szép idő nagyon, mégis mitől vidultam? Búcsút kell az örömnek mondanom. Isten áldása rátok, hogy üdvre jussak, bár óhajtanátok.
6: Oswald von Wolkenstein, Vénség panasza. Csak hallgatom, hányan siratják javaik múlását, míg én napomnak hajlatán erőim pusztulását. Bizony más voltam hajdanán, szűknek találtam földünk téreit. Tép fájdalom, hátam, fejem, karom sajgóra vénhet. Tékozló testem most fizes, törleszd sok régi vétket. Bőröd fakó, szemed veres, ráncos vagy ősz, botolnak lépteid. Roskadt a testem és beteg, görnyetten vonszolom, tagjaim gyöngék, reszketek, és jaj, szegény dalom csak zöngi csél egyhangúan, meg-meg bicsaklik vénes lassúdan. Mint a sejem, vállamra omló sárarany hajam volt. Most szürke kóc dér lepte meg, átfénylik rajta tarfolt, ajkam szederjes és hideg, a kedves tőlem már utálkozik. Keservesen kínlódva rágok, fogam csorba, vásik, fizethetek bár kincseket, nem nő helyébe másik. Friss erőt pénzen nem vehet ember fia, talán ha álmodik. Bomoltam, éltem szilajul, most ezt böjtölhetem. Dalolnék, köhögésbe fúl, sipol lélegzetem. Megvetve vár a síri ágy, fogytán erőm, s minden magamra hágy. Ifjú okuj, sugárnövésed, kellemetes orcád, ne fűtse gőgöd. Hajts fejet, s lapozd a zsoltárt. Vén arcom intőjel neked, reám tekints, és példámon tanulsz. Most jámborul Istennek tetszőn illik íme élnem, imában, templom küszöbön, böjtölve térde. Senki fiához nincs közöm, mióta vénység ólomsúlya húz. Káprázik, kettőt lát szemem, fülembe kőzörög, csúfolja balga vén fejem, erényes lányos kölyök. Ó, ifjak, szűz kisasszonyok, alázatot korán tanuljatok.
1: A Német lovagi költészet címmel Lator László költő, műfordító, esszéista ismertetését és válogatását hallották. Az összeállításban a kürembergi lovag Dietmar von Aist, Heinrich von Morungen, Walter von der Vogelweide és Oswald von Wolkenstein versei hangzottak el, Szabó Lőrinc, Babits Mihály, Kálnoki László és Rab Zsuzsa fordításában. A verseket előadták Kohut Magda, Avar István, Végvári Tamás és Latinovics Zoltán. Az összeállítás 1973-ban készült. Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunk után hamarosan folytatjuk élő közvetítésünket Bayreuthból, a Bayreuthi Festspielhausból. A Bayreuthi ünnepi játékok zenekarának jubileumi nyitó hangversenyét hallják élőben a fesztivál 150. évfordulóján. Közben beszédeket hallhatnak az ottaniak. Je Friedrich Merz, német szövetségi kancellár beszélt az előbb, jelenleg dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet, de jelen van az eseményen többek között Angela Merkel, korábbi német szövetségi kancellár is. És a hangverseny elején pedig Katharina Wagner köszöntötte a vendégeket, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a jubileum nem csak ünneplésre, hanem visszatekintésre és önvizsgálatra is alkalmat ad. Kiemelte, hogy a fesztivál története egyszerre jelent kiemelkedő művészi teljesítményt és olyan fejezeteket, amelyek őszinte, kritikus feldolgozást igényelnek.

most, különösen a jelenlegi társadalmi kihívások fényében. És ha véget érnek az ünnepi beszédek, akkor pedig ismét Wagner zene csendül fel, és hát ezúttal ezen a jubileumi nyitó hangversenyen, ugye nem a zenekari árokban foglal helyet a zenekar, ugye utaltam rá a bevezetőben, hogy a zenekari árok fölé egy tetőt építettek, ami kifele vitte, a közönség felé vitte a zenekar hangzását, viszont elrejtette a nézők elől a zenekart, úgyhogy Bayreuthban nem lehet látni a zenekart, hát most alkalom nyílik erre is, hiszen a közönség láthatja a színpadon a zenekart. És a következő zenei részlet az pedig a Tannhäuserből lesz, a vendégek bevonulása Wartburgba, ez az opera második felvonásában szerepel, és az opera keletkezéséhez ugye hozzátartozik az, hogy éppen a bolygó Hollandin törte a fejét Wagner, amikor Honvágy gyötörte, ez Párizsban történt, Párizsban töltött néhány hónapot, és az idő vége felé a Honvágy gyötörte, és alaposan tanulmányozta a német történelmet, hát ha megfelelő tárgyat talál benne új operájához. És egyik barátja hívta fel figyelmét, Ludwig Tieck, egyik művére, ő dolgozta fel a Tannhäuser legendát. És Wagnert eleinte taszította a történet, de Dresdába visszatérvén újra elővette Tieck költeményét, mellette pedig Heine Tannhäuserét és Ernst Theodor Amadeus Hoffmann műveit, valamint a 13. századi Minnesänger Wolfram von Eschenbach alkotásait, és a cseh hegyekbe utazott. És ott föllelkesítette őt a természet szépsége, és egy csapat zarándok szerzetessel történt véletlen találkozása is, és innentől kezdve már más szemmel tekintett a témára, és felvázolta az opera cselekményét. Miután visszatért Dresdába, nekilátott a szövegkönyvnek, majd a komponálásnak. Visszaemlékezésében azt írja, idézem, annyira belemerült a munkába, hogy semmi említésre méltó emléke sincs erről az időszakról. Eddig az idézet. 1845. októberében fejezte be az operát, a nagy romantikus operát, annak partitúráját, és még ugyanebben a hónapban ő maga vezényelte a bemutatót a Dresdai Királyi Százudvari Színházban. Tehát 1845-ben volt a bemutató, aztán később átdolgozta a Tannhäusert Wagner, az átdolgozott verziót Párizsban mutatták be 1861. márciusában. Amit hallani fogunk tehát, az a második felvonásban hangzik el, ez a vendégek bevonulása Wartburgba, ugye előtte hallható az operában Erzsébet csarnok áriája, ó drága csarnok, újra üdvözöllek, Dich teure Halle, grüß ich wieder, ugye ez a német eredeti kezdete, aztán találkozik Tannhäuser és Erzsébet, majd érkeznek a vendégek és a lovagok, ünnepélyesen bevonulnak a Wartburg vár nagy termébe, ez az Einzug der Gäste, és ezt követi aztán majd a dalnok verseny, és ez az Einzug der Gäste, a vendégek ünnepélyes bevonulása Wartburgba, ez Wagner egyik legismertebb ünnepi kórus részlete, amelyet koncertdarabként is gyakran előadnak önállóan. Hát ez következik most is, a beszédeknek vége, úgyhogy elmondta a beszédét most már dr. Markus Söder is, Bajorország miniszterelnöke, és készülődnek most már az előadáshoz, tehát a bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát hallhatjuk majd. A karmestert köszönti már ez a taps, Christian Thielemannt, hallgassuk tehát Wagner Tannhäuserének részletét élőben Bayreuthból.

0: Freudig begrüßen wir die edle Halle, der Einzug der Gäste auf der Wartburg im zweiten Akt von Richard Wagners Oper Tannhäuser. Hier interpretiert von Chor und Orchester der Bayreuther.
1: Richard Wagner Tannhäuser című operájából szólt a vendégek bevonulása Wartburgba, a második felvonásból. Előadta a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eitler de Lind és zenekara, vezényelt Christian Thielemann. Kedves hallgatóink, a bayreuthi ünnepi játékok zenekarának jubileumi nyitó hangversenyét közvetítjük élőben Bayreuthból. Most körülbelül egy óra szünet következik, utána Beethoven 9. szimfóniáját adják elő. A szünetben Három szólamban című műsorunk ismétlését hallhatják. Zenei kulinária. Az 1997-ben készült adásban Komlós Katalin, Batta András és Kovács Sándor a zenetörténet különböző korszakaiból származó lakomákkal kapcsolatos történeteket idéznek fel, az anekdotákat kapcsolódó zenei részletek egészítik ki.

0: Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak! Manapság nagyon divatos a kórhű szemlélet, a kórhű jelmez, a kórhű előadás, divatos a reneszánsz táncház, a Mozart Café, ahol 18. századi kosztümben öltözött kisasszonyok szolgálják fel a Salieri kávét és a Hofburg kávét. Úgyhogy ez a kórhűség elérte bizony a konyha művészetet is, és divattá vált az is, hogy bizonyos korszakokhoz, bizonyos helyekhez, szituációkhoz fűződő ételeket szolgáljanak fel. Egy ismerősöm, aki régész foglalkozású, mesélt egy nagyon érdekes esetet, hogy mostanában egy nemzetközi nagy régészeti konferencián római vacsorát rendeztek, mégpedig római kori Lucullustól fennmaradt receptek alapján, abszolút autentikus lucullusi recepteket főztek meg és szervíroztak. Zárójelben hozzáteszem, hogy senkinek nem ízlett, mert állítólag rendkívül furcsa volt, és olyan fűszereket használtak, ami ma már nekünk nagyon különös, ami önmagában véve is azt hiszem, hogy elég érdekes, mert azért 2000 év csak 2000 év, és hát valószínűleg az ízlelő szerveink is kicsit megváltoztak ilyen hosszú idő alatt.
1: Az ember úgy vele gondol, hogy Homérosznál például ilyen csemegét esznek, hogy hagymát mézzel.
0: Igen,
2: de tudjátok, hogy milyenek a következménye? Pontosan itt a historizmussal kapcsolatban, hogy az ember, mint kémiai vegyület, teljesen más lehetett 2000 évvel ezelőtt, mint most, szerintem. Szóval más anyagból lehettünk annak idején, mint aki most hamburger teszik, meg pörköltet teszik, ami nyilván azt is jelenti, hogy ez talán a gondolkozásra is kihat. Hát én nem akarok itt mélységekbe belemenni, de ezt az embert már nem tudjuk rekonstruálni. Szóval itt a probléma a historikus.
0: Pontosan. De hát maradjunk mai kis éjszakai beszélgetésünk témájánál, a kulináris élvezeteknél. Gyanítom, hogy mire a műsorunkat befejezzük, a kedves hallgatók ki fognak osonni a konyhába, hogy bekapjanak egy-két falatot. Amikor elkezd az ember késő este ételekről beszélni, akkor ohatatlanul megéhezik.
2: Majd egy-két receptet még elpotyogtatunk, hogy ma este megcsinálják.
1: Hát itt van például egy 1500-as évekbeli leírás, 1500-as évek eleje Velencében, és nagyon érdekes, ez már nem annyira távol, mint a lucullusi lakomák ideje, és mégis, hogyha beleolvasok és egy pár dolgot elmondok nektek, azt hiszem, hogy mindenkinek az az első reflex, hogy Jézus Mária, milyen furcsa dolgokat ettek ezek, és hogy mennyire összekapcsolódik mindez a zenével, mert ebben a leírásban az az érdekes, 74 vendég előtt szolgálják fel ezt a lakomát, trombiták, sípok és dobok hangja mellett hordták körül a rózsavizet aranyedényekben, és a mosakodáshoz szolgáló levendulát. Ez a rózsavíz is, ez tulajdonképpen ezt nem itták meg természetesen, ez volt a mosakodás. Belenyújtották a kezüket, és az Újjukhegyét kész volt a mosakodás, a higiénia szabályainak eleget tettek. Azt mondja a leírás, ezután adta meg a jelet a kardinális magántitkára a bankett megkezdésére. Az első fogás gyümölcsökből állt, cédrusalmákat, citromot, muskotájköltét, malváziát és cukrozott gyümölcsöket szolgáltak fel, virágdíszek közt sípok és kis trombiták szóltak. Ezt ugye el tudom képzelni, hogy az ember, hogy majszol egy malváziát és közben trombitálnak, ez nagyon kellemes lehet. 18 arany és ezüst tálon aranyozott fenyőmagvat és piskótát hoztak. Ezután dobok és hárfák zenéltek. A fenyőmagvak az már is, ugye, azt hiszem, hogy érdekes. Lágy muzsika kísérte a cukrozott és a rózsavízzel felszolgált tejszínt. Tehát csak úgy tejszín, és hogy meg van bolondítva a rózsavízzel, ez már legalábbis furcsa. A szónokok mindegyik egy teljes csészényét kapott, mondja a leírás, a többiek kettenként egy-egy csészével. Ezt nem tudom nagyon elképzelni, hogy úgy túrták két kanállal, két oldalon, kicsit furcsa. Ezután bodzavirág befőttet hoztak, ugyancsak cukorral és rózsavízzel. Harsány trombiták jelentették 18 leveses tál érkezését. A levesben kecske, gida belsőség és aranyozott feje úszott rajta Szent Márk arany zászlajával és a kardinális címerével. Ugye el tudom képzelni a kecskének a fejét, úgy aranyul, úgy úszik a levesbe. Hát én már például ebből nem nagyon mertem volna, de ezt teljesen más világ.
0: Még hallgatni is rossz.
1: De ugyanakkor azért van benne, ami nagyon érdekes, nem? Na, nem olvasom végig még egyet. Hárfa, csemboló és viola szava kísérte 74 csésze erőleves feltállalását, majd 18 aprósult következett, tálanként 10 fűrihat, galamb, 6 jérce, mindaz csészében tálalt narancs és cseresznye ízzel és basztármártással, édes San Severinói bort szolgáltak fel, majd süteményeket. Tehát hús, sütemények, aztán ez messze nincs vége, megijön mindenféle hús és sütemények állandóan, és persze nincs krumpli. Hát ugye ebben az időben még nem ismerik a krumplit. És egy csomó mindent, amit ma természetesnek tartunk, ebben az időben nem ismertek, és mindenféle gyümölcsökkel ették a húsokat, meg mártásokkal, meg bolondítva. De ami érdekes ebbe, hogy mennyire összekapcsolódik a zene, és hát meg van hangszerelve tulajdonképpen ez a velencei ebéd. Hát azt hiszem érdemes rögtön mellé tenni velencei muzsikát.
0: Hát igen, mielőtt folytatnánk ezeket a különleges ételeket, hallgassunk meg egy madrigát Adrián Villart nevű zeneszerző tollából, aki ugyan flamand származású volt, de a velencei Szent Márk székesegyház karmestere volt, tehát az ő Amor mi fa morire madrigájának a felidézésével egy kicsit röpüljünk Velencébe.
1: Úgyhogy lehet készíteni otthon a rózsavizes tejszínt mellé.

0: Hát én ilyen látványos recepttel és evés leírással nem tudok szolgálni akkor, amikor az opera színpadon kutatom, hogy voltak-e evés jelenetek egyáltalán, zenésítette meg valaki vacsorát, ebédet opera színpadon. Meglepően kevés azoknak a zenés színpadi műveknek a száma, ahol a színpadon esznek.
1: Kicsit nehéz úgy énekelni, hogy ez a
0: betűnő. Igen, szóval nyilvánvalóan én is gondoltam erre, hogy egyszerűen praktikus szempontokat is figyelembe kellett venni, bár van egy opera, méghozzá nem is akármilyen, ahol esznek is, és teliszájjal énekelnek, és ami annak a jelenetnek a különös bukéját, hogy így mondjam, adja meg, és ez Mozart Don Giovanniának a záró jelenete, pontosabban az a jelenet, amikor Don Giovanni vacsorázik, és nem sokkal később a kőszobor eljön érte, és elviszi magával a túlvilágra. Nos, itt ugye megterítik az asztalt, Don Giovanni egyedül leül egyébként, tehát nyilvánvalóan a szolgája Leporello csak hordja neki az ételeket, és várja a vendéget, de hát Don Giovanni azért nem egy igazi lovag, nem igazán udvarias ember, mert már jól beeszik, mielőtt a kőszobor megjelenne, amiből azért arra is következtethetünk, hogy esetleg Don Giovanni fél, esetleg még sincs minden rendben ezzel a vacsora meghívással, de hát most nem menjünk ilyen messzire.
1: Inkább arról lehet szó, azt hiszem, hogy tulajdonképpen maga se gondolja komolyan, hogy a kőszobor el fog jönni. Mert akkor várná azért. Meg van lepődve, azt tény, hogy meg van lepődve, hogy mégis eljön, és van is egy olyan félmondat, hogy nem gondoltam volna, hogy eleget tesz a meghívást.
0: Bár hát a temető jelenetben már a kőszobor adott arra alkalmat. Igaz, hogy ezt nem Don Giovanni látta, hanem Leporello látta, hogy a kőszobor bólogat. Mindegy. A lényeg az, hogy barbár étvágyal, ahogy a szövegben mondja Leporello, eszik, sőt, már ez szinte több is, mint evés, ez zabálás. És egy nagyon érdekes végjátéki szituáció alakul ki az éhes szolga és a nagy étvágyú úr különbsége, szembenállása. Leporello elcsen egy csirket, combot mondjuk, és bekapja, és azzal énekel. Most ilyen fajta jelenetet én nem ismerek még egyet opera színpadon, ahol ennyire primér az evés funkciója, mint drámai karakter, karakterizálás létrejöhet.
2: Az, hogy a szolga elcsen egy kis ételt, vagy szolgáló nő, az éppenséggel előfordul a Così fan tuttéba, ahol Despina, a hölgyek Fior de Ligi és Dorabella csokoládéját készül éppen szervírozni, és hát egy kicsit belenyalakodik abba a csokoládés kancsóba, szóval van ilyen.
0: Ebben a jelenetben is a csokoládénak van drámai jelentősége van, ugyanis abban a pillanatban hozza be Despina a csokoládét a hölgyeknek, amikor a hölgyek épp a legrosszabb hangulatban siratják vőlegényeik bevonulását katonának, tehát akkor a csokoládé hát egy hihetetlen kontrasztként hat. Nos, ugyanebben a jelenetben visszatérve Don Giovannihoz muzsikusok is szerepelnek, különböző ismert, korban népszerű operákból játszanak részleteket, tehát mint egy kellemes vacsora hangulat úgy indul a jelenet, ami aztán tudjuk, hogy a pokolban végződik, de hát most egyelőre maradjunk az asztal mellett, és kövessük egy kicsit Don Giovanni vacsoráját.

mangio, fischia il po'.

0: Volt egy zeneszerző, aki gyakorlatilag a szószoros értelmében halálra ette magát. Fogadok, hogy nem tudjátok, hogy ez ki volt.
1: Nem tudjuk tényleg.
2: Rossinire gondolsz?
0: Nem, egyáltalán nem. Rossini,
2: hát Rossini nagyon szeretett tenni.
0: Na jó, de nem ette halálra magát. Jan Ladislav Dušek azonban körülbelül ezt lehet mondani. Ő egy zongora virtuóz volt a 18. század vége felé. Egy nagyon színes, érdekes pályát befutott művész volt, aki egy kicsit már a 19. századi virtuóz előképét testesítette meg, egészen liszti, azt lehet mondani, ovációkat váltott ki a közönségből, imádták. Ő volt az első például, aki a podiumon oldalra fordította a zongorát, mert addig nem úgy játszottak pódiumon, azért, hogy lássák a profilját, mert olyan szép profilja volt.
1: Mi addig hogy játszottak a pódiumon? Háttal?
0: Hát nem, szemben.
2: Tehát nem látszott a billentyűzet.
1: A billentyű nem látszott, igen, az illető, igen, tehát a játékos látszott szemben.
0: Igen, például a Mozart is.
2: No, és meddig az... volt ilyen szép profilja a Dušeknek, hát hogyha halálra ette magát?
0: Ez... Később aztán rendkívül elhályasodott a szép profilja. Na, a lényeg az, hogy hát ünnepelt virtuóz volt Párizsban, Marie Antoinette kedvence volt, Londonban 10 évig ünnepelték Clementivel, Kramerrel együtt, aztán tönkre ment, csődbe jutott, szóval egy nagyon kalandos életű muzsikus volt, és akkor 1804-ben Lajos Ferdinánd porosz hercegnek lett az udvari zeneszerzője. Ez a Lajos Ferdinánd egy nagyon jó képességű szerző volt, Beethoven is összebarátkozott vele Berlinben, az 1790-es években zeneszerző volt, zongorista, és egyébként Nagy Frigyesnek volt az unokaöccse, tehát éppességgel a királyi vér mellett zenei hajlamokat is valószínű örökölt tőle. No, lényeg az, hogy a korabeli leírások szerint Dušek, aki nagyon összebarátkozott hercegi gazdájával, hát napi orgiákat rendeztek, amik olyan kulturált muzsikálással kezdődtek, aztán egyre inkább elmentek az evés, ivás és egyebek irányába. Úgyhogy ezt nyilván megszokta, de most szegény Lajos Ferdinánd az viszonylag fiatalon 1806-ban elesett, Napóleon háborúban vívó csatában, amit egyébként ott a Benne Dušek egy nagyon szép szonátával síratott el az ő halálát. No, ezután, és nem élt nagyon hosszú életet, Dušek 52 évet élt csak, körülbelül Beethoven kortársa volt, akkor ő még egy darabig koncertezett, de aztán annyira elkezdett már csak az evés-ivásnak élni, utolsó éveit Párizsba töltötte, hogy olyan kövér volt, hogy gyakorlatilag nem tudott fölkelni az ágyból. És az ágyból töltötte utolsó egy-két évét, és evett, ivott, és aztán meghalt. Szóval egy
1: fantasztikus.
2: Különös. De hát miből kereste meg az evésre valót, kérdezni?
1: Hát az már korábban a játékából.
0: Egy ekkora virtuóz, hát nagy vagyont halmozott fel. Na, de hát természetesen nem ez a legfontosabb momentuma az ő zeneszerzői érdemeinek, úgyhogy most hallgassunk bele egy kis Dušek muzsikába.
1: Hogyha jól emlékszem, te magad játszottál.
0: Igen, igen, többször is, igen. Nagyon kitűnő zongora zenéje van, rendkívül idiomatikusan komponált billentyűs hangszerre. Tehát egy 1792-ben publikált ámol szonátájából hallunk most egy tételt.
1: Te játszod?
0: Igen.

0: dusekről, kövér dusekről eszembe jut Weber, Karl Maria Weber, aki aztán igazán nagyon-nagyon sovány volt, de egy időben Stuttgartba töltött néhány évet, és az ottani uralkodó, én már nem tudom, hogy Frigyes Ágosnak, vagy nem tudom, minek nevezték, minden második német uralkodót úgy neveztek, annyira kövér volt, hogy fennmaradt az asztal, ahol ő ült, és egy ilyen nagy ovális asztal, és azon a helyen, ahol az uralkodó volt, hogy ki volt vágva, vagy egy ilyen félkör alakba a hasának a hely, mert különben nem tudott elférni.
1: Hát egyébként, ami Rossinit illeti, mert hát őróla is már pedzegettünk beszélni, hát őt is, hogyha összehasonlítom a fiatalkori képét az idősebb korival, mondjuk ugye a 30-as, 40-es évektől kezdődően, hát egy kifejezetten kövér ember, egy puha kövér, nagy kövér ember benyomását kelti, hát ő sem így kezdte a pályafutását természetesen. Egyébként érdekes, hogy Rossinivel kapcsolatban ugye mindenkinek eszébe jut az evés, sőt, hát ha azt mondja az ember, zenei kulinária, ami mai témánk, akkor elsősorban Rossinit eszünkbe, és ez annyira elterjedt, hogy ha egy vendéglőbe bemegy az ember, és azt mondja, hogy Rossini, akkor ez talán az egyetlen zeneszerző, akit mindenképpen ismernek ott, már csak azért is, mert híres receptjei vannak, a leghíresebb az a bizonyos Tournedos à la Rossini, tehát a Rossini bélszín, aminek az a pikantériája, hogy libamáj is tartozik hozzá, valamint pirítós kenyér, valamint szarvasgomba.
0: Hát elvileg szarvasgomba, igen.
1: Szarvasgomba, bár azt írja a szakácskönyv, van egyébként egy zenei kimit főz, nagyon érdekes, nagyon jó receptek vannak benne, persze Rossinitől is, és azt írja a szakácskönyv, hogy másfajta fehér gombát is használhatunk, nem muszáj szarvasgombának lenni, de hát nyilván az igazi, egy francia szakács az szarvasgombát használ ilyen esetekben, és az a bizonyos madeira mártás, Varna Mártás, aminek szintén megvan a maga trükkje, hogy hogyan kell készíteni a dolgot. Nos, éppen ezért Rossinit, mint egy óriási haspókot tartja számon az utókor, és egy kicsit az élet művét is úgy hegyezik ki, hogy befejezte a Telville most utolsó operáját, óriási sikere volt 1829-ben, és aztán elment főzni. Na most a dolog azért nem egészen így van, mert utána is komponált nagy műveket, a Stabat Matert például, dalokat, zongoraműveket, szóval nagyon sok szép kompozíciója van. Másrészt, aki ennyi operát írt fiatalon, annak bőven elég az, hogy ezeket az operákat játsszák még a későbbiekben, és rendkívül szellemes ember volt. Mindenki a 19. században, aki megfordult Rossini párizsi szalonjába, Mendelssohntól Wagnerig, az elismeréssel és elragadtatással beszélt a mesterről, aki rendkívül nyitott volt az új irányzatok felé is, tehát nem egyszerűen haspók, de hát minden esetre szeretett enni, és nagy ínyenc volt a maga receptjével. Az operáiban vajon megtaláljuk-e ezt az ínyentséget? Hát igen, áttételesen persze, mert ez egy ínyenc muzsika, amit ő ír, de hamarjában csak egyetlen olyan műve jut eszembe, ahol valóban esznek a színpadon, pontosan egy bankett játszódik. Ez egy nem régiben favorizált opera, tehát nem nagyon ismerték Rossininek ezt az operát, Il Viaggio a Reims, a Reimsi utazás, ez a címe, ahol bankett van. Hát, hogy az egész opera itt az archívumban rendelkezésünkre áll, azt nem tudom, de a nyitányt meg tudjuk hallgatni, az egészen biztos.

0: A Rossini bélszín után térjünk át a nyúlpecsenyére. Egy rendkívül humoros, aranyos Schubert kompozíció kapcsán, aminek az az eredeti címe, hogy Der Hochzeitsbraten, a lagzi pecsenye, magyar fordításban szokták nagy ritkán előadni. Ez egy tercetre, szóló tercetre íródott, szoprán, tenor és basszus hangra a zongorával, egy picit hasonló Mozart bandel tercetjéhez, ami szintén egy vicces, aranyos kis darab, a szallagról szóló kis tercet, ugyanezekre a hangfajokra. No, ezt a mókás kis történetet Schober írta, és 1827-ben zenésítette meg Schubert. Arról van szó, hogy van egy szegény, fiatal kis szerelmes pár, Teréz és Teobald, akiknek másnap lesz a menyegzőjük, és olyan szegények, hogy nem tudnak lakodalmi ebédet felszolgálni, ezért elmennek vadászni, helyesebben Teobald, ugye a vőlegény, megpróbál a káposztásba egy nyulat fölhajtani, hogy legalább egy nyúlpecsenyét tudjanak szervírozni az esküvő után. De hát persze engedélyük nincs, és hát mit tesz Isten, feltűnik a vadász. Teobald le is lő egy nyulat, nagy durranás, vadász előjön, hú, óriási a botrány, fenyegeti őket dutyival, stb. És a kismenyasszony Teréz, aki nyilván egy szemrevaló kismenyecske volt, próbálja megpuhítani a vadász szívét, és könyörög, hogy na de hát holnap van az esküvőnk, és olyan szegények vagyunk. Közben már a vadász kezd mormogni a bajsz alatt, hogy hát határozottan csinos a kicsike, és hát mondanom sem kell, hogy happy enddel végződik a történet.
1: De a nyúl számára.
0: A nyúl számára nem, de igen, szóval biztosítva lesz a nyúlpecsenye, meghívják a vadászt az esküvőre, aki megint csak a bajsz alatt azt mondja, hogy róka vigyen el benneteket, inkább lennék a vőlegény, mint a vendég.
2: És tudjuk, az ő számára az igazi lagzi pecsenye az az ara, tehát a fiatal menyasszony, nagyon megtetszik a vadásznak. Talán az érdekes, és megint csak egy más oldalát mutatja be az zeneszerzőnek, mert tudjuk, hogy Schubert szeretett szórakozni, de hát azért a téli utazás szerzője, a téli utazás évében ráadásul ilyen lagzi pecsenyét megzenésített, azért erre mondják azt, hogy ki gondolta volna.
0: Hát akkor halljuk a nyúlpecsenyét.

0: Was blitzt?
1: Da sprach ja wer.
2: Was du nicht hörst,
0: der hört nicht aus.
3: Hiában nagy dolog ám az ínség, hogyha nem jut az esküvői lakomára más, mint egy káposztásban meglesett nyúl, vagy például nem jut a zeneszerzőnek fagylalt, és senki nem kérdezi meg tőle, hogy vaníliával vagy ananásszal óhajtja-e a fagylaltot. Ezt most véletlenül idéztem egy levélből, Joseph Haydn írja, Genzingernének írt egyik levelében, keserűen panaszkodik a mester, már elég idős mesterről van szó, 1790-es a levél, ugye 1732-ben született Haydn, tehát közel volt a 60. életévéhez. Már sok mű a háta mögött van, már nagy dicsőségeket aratott, még Londonban nem jutott el, az még éppen hátra van az első londoni út. És ugye a 80-as évek végétől igen intenzív ez a kapcsolat Genzingernével, Genzinger orvosnak a feleségével, aki Bécsben él, és Haydn, hát rengeteget van nála, hogy milyen jól tartják ott a zeneszerzőt, ez nagyon jól kiderül ebből a panaszlevélből, ugye visszamegy Haydn Eszterház, és ott nem találja meg ezeket a nagyszerű körülményeket. Hadd idézem a levelet. Jaja, gondoltam magamban, amikor az étkezőben finom marhahús helyett 50 éves tehén egy darabját, a finom gombóckákkal körített ragú helyett vén ürüt kaptam sárgarépával, hogy utálhatta a sárgarépát. Fácán helyett cipőtalpszerű rostélyost, az ízletes finom narancsok helyett egy csábult vagy úgynevezett grossz szalátot, a sütemény helyett aszalt almaszeleteket és mogyorót. Nem tudom, miért nem szerettem a magyarót, én nagyon szeretem. Meg hasonlókat kellett rágcsálnom. Jaja, gondoltam magamban, ha most itt volna csak néhány falatka abból, ami Bécsben már nem fért belém. Itt Eszterházán senki sem kérdezi, parancsol csokoládét, tejjel vagy a nélkül kávét, feketén vagy tejszínnel. Notabene a kávé abban az időben még elég nagy luxusnak számít. Mivel szolgálhatok, kedves Haydn, vaníliával vagy ananásszal óhajtja a fagylaltot? Na ebből azért azt is megtudjuk, hogy egy bécsi, hát mondjuk nem szupergazdag, de jó módon, hát ananász az egy elég természetes dolog lehetett ilyen körökben. Tehát eljutott ez a fajta déli gyümölcs is, meg a vanília, mint fűszer. Tehát nem kellett ezeket az embereket félteni.
4: És hát azt is megtudjuk, hogy Eder Eszterházán elég sanyarú lehetett a koszt. Nota bene, egy kicsit jobban is táplálhatta volna az a herceg szegény Haydn.
3: Lehet, hogy a koszt önmagában nem lett volna rossz, csak rosszul főztek inkább az, az érzésem. Na, hát ez a levél egyébként arról is szól, hogy éppen elkészül egy mű, egy zongora szonáta, amelynek a főleg a lassú tétele, illetve hát bizonyos részei azok kifejezetten Genzingernének szólnak, az egész szonátát Genzingernének ajánlja, és arról beszél a mester, hogy Genzingerné bizonyára meg fogja érteni az üzenetét, ami ebből a zenéből kiolvasható. Nagyon kár, hogy nem mondta meg ezt nekünk konkrétabban, hogy mi ez a titkos üzenet, mert milyen jó lenne, hogyha Haydn egyszer leleplezné magát, de talán érezhető.

0: Az előbb, amikor Haydn levelet idézte Sanyi, azon gondolkoztam, hogy hát vajon melyik az a 19. századi zeneszerző, tehát mondjuk Haydn halála után 20-30 évvel, aki egy ilyen levelet megírt volna, hogy elképzelhető-e ez mondjuk Wagnernál, Lisztnél, Berlioznál, hogy egy egész levelet arra szánnak, hogy panaszkodnak, hogy itt jó lettek, ott nem jó lettek. Nyilván ők is nagyon szerettek enni, hát Lisztről tudjuk, hogy a francia konyhának volt a híve, és konyakozott, pesgőzött, szivarozott, nem vetette meg a világi élvezeteket, és hát nyilván Wagner különösképpen nem a szerelmi életét, a luxus kedvelését, öltözködését tekintve, de nem maradt fönn adat, legalábbis én hiányában nem tudnék olyat mondani, ahol kifejezetten étkezésről vagy receptekről lenne
1: szó. Talán azzal is összefügg, hogy talán egyik se volt kisgyerekkorában olyan éhes, mint ahogy Haydn lehetett Bécsben. Bizony. Mert ugye arról is tudunk, hogy Bécsben ez a Reuter nevű karnagy, aki a Stephansdomba vezette, és hát irányította a kisfiúkat, ennek adtak egy bizonyos pénzt, hogy lássa el a gyerekeket, és ennek a pénznek legalább a felét elsikasztotta rendszeresen. A gyerekek nagyon rosszul voltak táplálva, és akkor volt nagy nap számukra, amikor elmentek valahova énekelni, haknizni magyarul, és ott esetleg telítömték a zsebüket kaláccsal. És nyilván ez befolyásolja egy embernek a gondolkodását. Az, hogy valaki mondjuk idősebb korában, tehát már felnőtt korában átél válságokat, mint Wagner, az egy teljesen más dolog, igen, mint hogy ilyen mély gyerekkori emlék az éhezés.
0: Na ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy nem is zenésítenek meg olyan műveket, amelyek evéssel kapcsolatosak, tehát Rossinál még az ember valahogy talál valami nyomot a zenében, de aztán később, akár Brahmsnál vagy Mahlernál, hát jó, Mahlernál van egy ilyen égi konyha, negyedik szimfónia a végén, hogy mit tesznek az angyalok, és mit csinálnak, de hát abban az evésnek nincsen szerepe, tehát a fizikai valóságnak, hanem az angyali konyha és a paradicsomi élet odafönt.
1: Igen, és hát Wagnernél is, ha isznak, akkor az varázsital, bájital.
0: Bájital, vagy hát jó, egy ilyen méhsört.
1: Méhsört, igen, hát de az is jelkép végül is.
0: Viszik a Valkürie első felvonásába, így van, ezek mind jelképes dolgok. Na most a 20. században talán egy kicsit megnő megint az érdeklődés. Hát itt vannak érdekes dolgok, például Richard Strauss, nem tudom, hogy tudjátok-e, 1922-ben írt egy balettot, egy vidám bécsi balettot, az a cím, hogy Schlagobers, Tejszínhab. De most ez, a szó is teljesen bécsies, hiszen a Tejszínhabot csak Bécsben nevezik Schlagobersnek, az ember Németországban megy, akkor Schlagzahne, és különböző nyelveken ugye mind más. Na, a Tejszínhab az Bécsnek az egyik jelképe. Tehát
2: tejszínhabos kávé.
0: Minden tejszínhabbal van. Egyébként Budapesten is nagyon kedvelik a tejszínhabot, pontosan ezért, tehát ez átjött. Zárójelben egy zenei példa, aki sajnos nem írta meg a nagy tejszínhab kedvelését, de tudjuk, hogy tejszínhab imádó volt. Weiner Leo, aki mindig dupla adag tejszínhabbal rendelte a kávét, és minden dupla adag tejszínhabbal rendelt. Nos, ez is egy nagyon helyes darab, talán ez a legjobb kifejezés, ez a Richard Strauss darab, ahol ilyen szereplők vannak, mint Praliné hercegnő, akkor Teavirág hercegnő, Prince Café például, Prince Cacao, Don Zucchero, és még Ladislav Slivovic is szerepel a darabban, úgyhogy főleg italok, likőrök, de sütemények is szerepelnek.

0: Nos, olvastam, nem ismerem ezt a darabot, de talán Sanyi többet tud erről mondani, hogy Satinak van egy olyan műve, amit tehát a lakomák alkalmával kell játszani, egy ilyen bútorzati zenéje, háttérzenéje Satinak. Cage-nek is van a songbooks-jában, tehát a dalok könyvében ilyenfajta evésre előkészítő.
1: De a Cage az borzasztó érdekes, mert ott van egy utasítás, hogy az énekes, az előadó, az tegyen a közönség kedvére, és ezt például a Varsóban úgy oldották meg, hogy végebben a songbooksban volt egy ilyen motívum, ez nincs pontosan előírva, persze ez a sokféle variánsa lehet ennek a darabnak, itt úgy oldották meg, hogy ez a motívum, ez ilyen répa szeletelés és répa reszelés volt tulajdonképpen, reszeltek, és nem tudom, hogy citrommal ott a
0: ízesítették. Ezt együtt
2: hallottuk,
1: itt mesélek nektek erről a dologról, és hát ugye akkor emlékeztek rá, hogy a végén ezt kiosztották a közönségnek. Ne. Nem tudom, én nekem nem jutott ilyetetek belőle.
2: Nem, már Istennek nem jutott, valami bizalomgerjesztő.
0: Ez egy teljesen egészséges reformtáplálkozás volt, tehát ugyan csinálhatott volna egy Rossini bélszint is, mert a darab megengedni, hát hogy a Rossini bélszint készítsenek el. No, még van egy különleges példa, és talán ezzel lehet zárni a mai műsort, a kulináris műsort. Ez egy opera, aminél különösebbet alig, ha ismerhet meg az ember, 1987-ben mutatták be, és a szerzője egy amerikai zeneszerző John Adamsnek hívják, a címe pedig, hát meg fognak lepődni a kedves hallgatók, Nixon Kínában. Ez nem egy vezércikk, vagy egy újságcikk, hanem valóban erről szól a darab, 1972. februárjában nagy közeledés folyt Amerika és Kína között, és ennek a közeledésnek az apoteózisaként maga Nixon elnök feleségével és Kissinger külügyminiszterrel ellátogatott Mao Tse-tunghoz, és az opera ezt a protokolláris látogatást tűzi ki megzenésítés céljával, tehát ez a libretto. Erről szól, megérkezik a repülőgép a pekingi repülőtérre, a vendégek ellépnek a díszsorfal előtt, egymást köszöntik az államférfiak, majd szállásukra hajtatnak, majd találkoznak és kicserélik eszméket, este pedig fogadás van, ez a fogadáson ugye esznek, isznak, és mit hatalmas tóztokat. Az, hogy mit esznek, azt nem lehet pontosan tudni, hát gondolhatod, hogy a kínai konyha művészete az nyilván a nyugati vendégeket teljesen elkápráz adta, akik ugye biztos azt hitték, hogy ott egy Marék Rizsen élnek, Mao Tse-tung és hívei, hát erről
1: vagy inkább azt hitték, hogy a kínai lakosság eszi azt, amit ők.
0: És végül is hát köszöntésre kerül a sor, és mindketten toasztot mondanak. Hát ez a toasztot érdemes meghallgatni, hogy hát Nixon elnök azáltal, hogy operában hangzanak el ezek a szavak, teljesen karikatúraszerűen hatnak, ahogy a hihetetlen boldogságáról tesz tanúbizonyságot, hogy most megindult a közeledés. Csak a végén szólja el magát, mondván, hogy hát én eddig Kína ellenes voltam, és akkor Kissinger külügyminiszter oldalba böki, hogy hát most egy kicsit tegye magát takarék, elnök úr. Szó szerint ez van a librettóban, de Nixonnak annyira megtetszik ez a mondat, hogy 3-4-szer elmondja, és mindaddig, még az a felesége nem is hallja egészen jól ebben az alban. Mit mondasz, drágám, kérdezi meg. Úgyhogy szinte teljesen vígjátéki jelenetté válik ez a protokolláris toast. Hát én azt hiszem, hogy ilyenfajta jelenet sem gyakori az opera történetben, és gondolom, hogy ezt a kulináris beszélgetést akkor...
2: Ezzel a kínai vacsorával...
0: Zárjuk el Nixonnal Kínában 1987-es opera John Adams műve.

három szólamban. Zenei kulinária. Az 1997-ben készült adásunk ismétlését hallották. Közreműködött Komlós Katalin, Batta András és Kovács Sándor. A szerkesztő Kró György volt. Kedves hallgatóink, az élő közvetítés folytatása előtt hallgassák még a kulináris témához kapcsolódóan Georg Friedrich Händel C-dur koncertó grosszóját, Nagy Sándor ünnepe, előadja a felvilágosodás korának zenekara. Vezényel Nikolász Meggigen.

0: Georg Friedrich Händel művét hallottuk, C-dur Concerto Grosso, Nagy Sándor ünnepe. Előadta a felvilágosodás korának zenekara. Vezényelt Nicolas Meggigem.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Rihárd, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik, majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekesdalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallott.

Köszöntjük újra kedves hallgatóinkat élő közvetítésünk alkalmából a Bayreuthi ünnepi játékok zenekarának jubileumi nyitó hangversenyét közvetítjük élőben a Bayreuthi Festspielhausból. Még van hátra néhány perc a szünetből, és utána hallhatjuk majd Beethoven 9. d-moll szimfóniáját. Ugye a szünet előtt beszédeket is hallhatott a helyi közönség. Friedrich Merz, német szövetségi kancellár is ünnepi beszédet mondott a Bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulója alkalmából. Thomas Mann híres gondolatából indult ki. Wagner művészete mély élményt nyújt, de csak élvezettel, ám nem bizalmatlanul. Felidézte, hogy Thomas Mann már 1933-ban, majd még nyíltabban 1940-ben figyelmeztetett Richard Wagner és a nemzetszocializmus közötti problematikus kapcsolatokra. Merz hangsúlyozta, hogy Wagner személye és életműve egyszerre képviseli a német kultúra nagyságát és történelmi ellentmondásait, ezért művészetét csak a múlt őszinte feltárásával együtt lehet megérteni. Kiemelte, hogy a Bayreuthi ünnepi játékok az elmúlt években egyre nyíltabban szembenéztek saját történelmükkel és a náci korszak örökségével. Üdvözölte, hogy a Michael Friedman részvételével rendezett megemlékezés végül megvalósulhat, és ezt a német társadalom történelmi felelősségvállalása fontos jelének nevezte. A szövetségi kancellár méltatta a fesztivál művészi megújulását is, külön kiemelve Bariekowski 2017-es a Nürnbergi Mesterdalnokok rendezését. Beszédét a Német Zenei Fesztivál kultúra méltatásával zárta. Hangsúlyozta, hogy a művészet közösséget teremt, gondolkodásra ösztönöz, és hozzájárul a demokratikus társadalom megerősítéséhez. Végül gratulált a Bayreuthi ünnepi játékok 150. jubileumához. Friedrich Merz, német szövetségi kancellár után Markus Söder, bajor miniszterelnök mondott beszédet, aki a Bayreuthi ünnepi játékok 150. jubileumán hangsúlyozta, hogy Bayreuth ezen a napon Németország kulturális fővárosa, és a fesztivál világszínvonalú esemény, amelyet nemzetközi elismerés övez. Felidézte Richard Wagner rendkívüli életútját, a pénzügyi nehézségeket, politikai konfliktusait, és azt, hogy Bayreuth kiválasztása, valamint II. Lajos bajor király támogatása tette lehetővé a fesztivál létrejöttét. Humorral idézte fel a kezdeti építési és finanszírozási problémákat, megegyezve, hogy a vállalkozás művészileg óriási siker, gazdaságilag viszont kezdetben kudarc volt. Söder személyes hangon beszélt arról is, hogy 20 év alatt fokozatosan vált Wagner zenéjének rajongójává. Úgy fogalmazott, hogy Wagner művészete időtlen, egyszerre lenyűgöző, merész és olykor őrült, éppen ettől válik kivételessé. Beszédében kitért a fesztivál történetének sötét fejezeteire is. Egyetértett azzal, hogy a Wagner család és a Bayreuthi ünnepi játékok nemzetszocialista múltját nyíltan fel kell dolgozni, és határozottan elítélte az antiszemitizmust, az antinacionalizmust és mindenféle gyűlöletet, különösen a kulturális életben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bajorország a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is kiemelten támogatja a művészetet és a kultúrát. Szerint a kultúra finanszírozásának visszaszorítása az autoriter gondolkodás első jele lehet, ezért a fesztivál támogatása értékválasztás is. Beszédét Beethoven örömódájának és az európai összetartozás eszméjének méltatásával, valamint a fellépő művészek köszöntésével zárta Markus Söder, bajor miniszterelnök. Ezek voltak tehát Dióhéjban a beszédek legfontosabb részletei. És hamarosan tehát Beethoven 9. d-moll szimfóniáját hallhatjuk, amelynek szoros kapcsolata van a bayreuthi ünnepi játékokkal. Ugye Richard Wagner rajongott ezért a művért. Már fiatalon zongora kivonatot készített a szimfóniából, és 1846-ban Dresdában nagy sikerrel el is vezényelte. A művet az eljövendő művészet evangéliumának tekintette. És 1872. május 22-én a Bayreuthi Festspielhaus alapkövének letétele alkalmából Beethoven 9. szimfóniáját vezényelte Wagner a Markgräfliches Opernhausban.
És a bayreuthi ünnepi játékokon később is több jeles alkalommal előadták a 9. szimfóniát a Festspielhausban, például 1933-ban Richard Strauss vezényletével Wagner halálának 50. évfordulóján, aztán 51-ben Wilhelm Furtwängler vezényletével a háború utáni első bayreuthi ünnepi játékok megnyitásán, és ez az előadás a hanglemez történet egyik leghíresebb Beethoven 9. szimfónia felvétele lett. De vezényelte ezt a művet még Paul Hindemith is 1953-ban, Carl Böhm 63-ban, és egyébként Christian Thielemann is vezényelte már 2001-ben, ugye ő a mai előadásnak is a karmestere. Beethoven a 7. és a 8. szimfónia megírása közben már foglalkozott ezzel a témával, foglalkoztatta őt az, hogy egy olyan nagyszabású művet komponáljon, amely az antik görög világot egyezteti össze a keresztény szellemiséggel, és végül a Missa Solemnisszel párhuzamosan készült el a 9. szimfónia sok év elmélyült munkájával. Vázlatkönyve, Beethoven vázlatkönyve drámai belső küzdelemről számol be, párhuzamosan futnak a több irányú nagyszerű előkészületek a vázlatkönyvében. A többféle terv és hatalmas szándék végül is egyetlen folyammá egyesült, prófétai gesztussal mutatott a felsőbbrendű öröm felé, amelynek alapja a határtalanul túláradó szeretet. És Beethoven úgy érezte, hogy ebben a művében szándékának tiszta megjelenítéséhez szüksége van a szavakra is. Hogy ezzel áttörte a hagyományos szimfonikus kereteket, az természetes és csak formális jelenség. Amikor az utolsó tételben Schiller örömódájának hangokba foglalásával igénybe vette a szólóéneket és a kórust is, ez nem jelent programszerűséget nála, hanem egyszerűen a mű eszmei tartalmának legélesebb és leghatározottabb megnyilvánulása. Ebben a szimfóniában Beethoven megrendítő módon az egész végtelenséget meg akarja ragadni, áttör minden addigi szabályt, nem érdekli őt a hangszerek technikai korlátozottsága, de az emberi hang organikus adottságai kötöttségei sem. Minden végletes, minden hang izzó, minden indulat a végsőkig felgerjesztett. És hát minden tételben ugye más-más apparátust használ Beethoven ebben a szimfóniában. És itt már nem zárt témákkal dolgozott, a gondolatok közvetlenül egymásból szövődnek a 9. D-moll szimfóniában. Az első tétel elején a mélyvonósok sejtelmesen lebegő pianissimo üres kvintjeit hallhatjuk 16 ütemen keresztül, ez a puszta kietlenség érzését keltheti fel bennünk, aztán hatalmas erővel felharsan az első téma, amely magát a sorsot, egyben az ember heroikus elszántságát, teremtő akaratát képviseli. Ez a téma tacos energiával alakul tovább, majd felhangzik édesen, bensőségesen a harcok szenvedélyében a humánumot képviselő, boldogítóan reményteljes melléktéma, amely már sejteni engedi az örömódát is, mintha a sötétségből haladnánk fokozatosan a világosság felé. Aztán egy újabb szenvedélyes motívum bukkan fel, amely melegen énekel a hegedűkön, és ezt követi a következő téma. Ezek a témák viharos szenvedéllyel váltakoznak, fejlődnek, bővülnek, és keverednek egymással párbeszédbe a továbbiakban az első tételben. A második tétel a Scherzo. Ez egy különös látomás. Wagner úgy magyarázta ezt a tételt, mintha az ember a sorssal való áldász küzdelmében kifáradva a vad érzéki örömök karjaiba vetné magát. És hát valóban ez egy ilyen szilaj, önfelett tétel. Az alaptéma egyébként már régóta megtalálható Beethoven vázlatkönyvében 1815 óta, és ebből később fúga témát faragott, amely végleges alakjában a 9. szimfóniában, mint pianissimo surranó fugától jelenik meg. A következő téma szintén mámorosan táncos lendületű. Ezt követi a harmadik tétel, egy gyönyörű lassú tétel, Beethoven egyik legbensőségesebb vallomása, majd végül a negyedik
Vígtétel, ugye Schiller az Örömhöz című ódájával Beethoven már korábban is sokat foglalkozott, és aztán ezt használta fel a negyedik tételben. Közben a zenekar már elfoglalta a helyét, hangolnak a háttérben, szólót énekel a szimfóniában Elsa van den Heever, szoprán, Krista Mayer, mezzoszoprán, Klaus Florian Vogt, tenor és Georg Zeppenfeld basszus. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, a karigazgató Thomas Eitler de Lind és zenekara, a karmester pedig Christian Thielemann, aki, ahogy említettem, ugye már vezényelte ezt a szimfóniát itt Bayreuthban 2001-ben. Most már végzett a zenekara hangolással, várjuk a karmestert, ez a taps már őt köszönti, hallgassuk tehát élőben Bayreuthból Beethoven 9. D-moll szimfóniáját.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir live den Festakt zur heutigen Eröffnung und zum 150-jährigen Bestehen der Festspiele. Ludwig van Beethoven.
1: Kedves hallgatóink, Beethoven 9. D-moll szimfóniáját hallottuk élőben Bayreuthból, a Bayreuthi Festspielhausból, a 150 éves jubileumi hangverseny részeként, zárásaként. Szólót énekelt Elsa van den Hever, szoprán, Krista Mayer, mezzoszoprán, Klaus Florian Vogt, tenor és Georg Zeppenfeld basszus. Közreműködött a Bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eitler de Lint és zenekara, vezényelt Christian Thielemann. Kedves hallgatóink, a Bayreuthi ünnepi játékok zenekarának jubileumi nyitó hangversenyét közvetítettük, tehát élőben Bayreuthból, és ahogy Tóth Dénes írja könyvében, Beethoven ezzel a szimfóniával kitárja karjaival, és az egész világ mindenséget magához öleli. És hát ugye ez a szimfónia Wagner számára is nagyon fontos volt. Tulajdonképpen Wagner volt az első, aki felismerte a mű valódi nagyságát, lelkes szavakkal ismertette annak értékeit, és ugye karmesterként méltó előadásban hozta el a közönség elé. Ahogy említettem, a felvezetőben a Bayreuthi alapkőletételnél is ő vezényelte ezt a szimfóniát. Ezzel búcsúzunk Önöktől mára, azzal, hogy holnap a Bayreuthi Fesztivál Színházból Wagner Rienzi című 5 felvonásos operáját közvetítjük majd 15 óra 55 perctől. Tartsanak velünk akkor is. A pihenőtéröknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Munkatársaim, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Következő műsorunkig pedig részletet hallhatnak Carl Philipp Emanuel Bach d-moll fagott versenyéből. A műsorvezetőt Bolla Milánt hallották.

0: Carl Philipp Emanuel Bach D-moll fagott versenyét előadta Sergio Azzolini és a Bolzanói Kamarazenekar. Hangversenymester Georg Egger.
1: Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Rihárd, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik, majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája Richard Wagner, Rienzi az utolsó Tribunus című művet, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Vasárnap 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Kis Tétényi Melinda orgonaestjét hallhatják. Összeállításunkat abból az alkalomból sugározzuk, hogy Kis Tétényi Melinda 100 éve, 1926. július 25-én született Budapesten. A felvétel a Sárospataki Vártemplomban készült 1994. augusztus 26-án. Kis Tétényi Melinda előadásában először Dietrich Buxtehude korál előjátékát halljuk.

Dietrich Buxtehude korál előjátékát hallottuk. Következik Johann Sebastian Bach G-dur fantáziája. Jegyzékszáma 572. Továbbra is Kis Tétényi Melinda orgonál.

Johann Sebastian Bach G-dur fantáziáját hallottuk. Jegyzékszáma 572. Kistétényi Melinda most Liszt Ferenc Elmélkedés című művét játssza.

0: Kistétényi Melinda játszotta saját improvizációit. Kedves hallgatóink, Kistétényi Melinda orgonaestjét hallották felvételről születésének 100. évfordulója tiszteletére. A felvétel a Sárospataki Vártemplomban készült, 1994. augusztus 26-án. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Műsorajánló. A klasszikus és jazz adásában a Vibraton Quartet zenél. A koncert első felében Olá Dezső, Szaniszló Richárd, Olá Péter és Pecek Lakatos András Bartók Béla Magyar Parasztdalok című művéből játszik. Majd Olá Dezső intermezzóját adják elő. Klasszikus és jazz. A Vibraton Quartet. Ma 22 óra 54 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekesdalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Hétfőn 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Marc-Antoine Charpentier Actaeon című egyfelvonásos operáját hallhatják egy 1982-es hangfelvételről. Az opera szövegét Ovidius Átváltozások című lírikus eposza nyomán ismeretlen szerző írta. A szereposztás a következő. Actaeon, Dominique Wyss, kontratenor. Diana, Agnès Melon, szoprán. Junon, Guillemette Laurent, mezzoszoprán. Arteus, Jill Feldman, szoprán. Hial, Françoise Pau, szoprán. Közreműködik a Les Arts Florissants, vezényel William Christie. A cselekmény a következő. Actaeon és társai vadászatról jönnek vissza. Nimfák és pásztorok a vadászat szépségét festik le énekükkel, táncukkal. Actaeon azonban valami miatt nyugtalan, meg is énekli, mintha valami tilos dolog felé közelítene. Actaeon megpillantja a fürdőző Dianát, amely látvány egyszerű földi halandó számára tilos, büntetés jár érte. Színre lép Junon, aki féltékenységével tovább tüzeli Dianát, aki végül megbünteti Actaeont, szarvassá változtatja. Az opera utolsó szakasza menekülés. A főhős immár vadként saját kutyái elől menekül, akik viszont nem ismerik meg a szarvas képében gazdájukat, körbekerítik és szétmarcangolják. A tragikus, ám szükségszerű elkerülhetetlen tragédiát nimfák siratják. Hallgassuk Marc-Antoine Charpentier művét.

0: Marc-Antoine Charpentier Actaeon című egy felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Actaeon, Dominique Wyss, kontratenor. Diana, Agnès Melon, szoprán. Junon, Gilmet Loram, mezzoszoprán. Arteus, Jill Feldman, szoprán. Ial, François Pau, szoprán. Közreműködött Alézar Florisson, vezényelt William Christie. A felvétel 1982-ben készült. A szerkesztő Bánkövi Gyula volt. Kedves hallgatóink, műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztők Ottmár Dávid, Weiss Gábor és Bánkövi Gyula, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Bartók oldalon. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Igor Stravinsky levele Rácz Aladárnak. Kedves Rácz úr, ígéretemhez híven íme a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves Rácz úr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky.

Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája Richard Wagner, Rienzi, az utolsó Tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust vasárnap 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Hétfőn Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbehár énekli. Frika szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál Színházat hétfőn 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a klasszikus és jazz sorozatunk mai koncertjén a Vibraton Quartet játszik. Tagjai Pecek Lakatos András dob. Olá Péter bőgő. Szaniszló Richard vibrafon. És a zenekarvezető Olá Dezső, aki zongorázni fog. Olá Dezső szerzeményeit és egy átiratát fogjuk hallani, mindjárt ezzel az átirattal kezdünk, ez pedig Bartók Béla Magyar Parasztdalok című sorozatának első része, első fejezete. Ezután Olá Dezső Intermezzo című sorozatából hallgatjuk az elsőt, a másodikat, a harmadikat, a negyediket, az ötödiket és a hetediket.

0: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjén a Vibraton Quartet játszott. Tagjai Olá Dezső zongora, Szaniszló Richárd vibrafon, Olá Péter bőgő és Pecek Lakatos András dob. Olá Dezső szerzeményeit és egy átiratát hallottuk. Bartók Béla magyar paraszt dalainak első tétele szólt a Megrakják a tüzet kezdetű népdalra. Ezután Olá Dezső Intermezzo című sorozatából hangzott el az első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hetedik tétel. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. május 22-én. A rádióközvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő és Egréder István volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária. Nevükben is búcsúzom önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt Weisz Gábort hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei érvényesüljenek. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Hozzátette, a kórházi fertőzések elleni harc első lépése az átláthatóság. Kamattámogatást hirdetett a tejpiaci válság kezelésére az agrárminiszter. Bona Szabolcs az MFB agrárforgóeszköz hitelprogram keretében 100, az MFB élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramnál pedig 70%-os kamat hozzájárulást vezetett be. A rendelet célja a tejhasznú szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások támogatása. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyan pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. A középkorban épült tunéziai faluval bővült az UNESCO világörökségi listája. A 14. században alapított Sidi Bou Said mediterrán építészetét és az ősi Kártágó romjaira néző panorámáját évente mintegy 4,5 millió turista csodálja meg. A döntéssel már 10 tunéziai helyszín szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól már előfordulhat kisebb eső, valamint záporzivatar. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, napközben 29-35 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket munkatársai Katona Márta és Pergel János nevében is. Ha Chopin zongora művészként kora legnagyobb művészeivel állítjuk sorba, olyanokkal, mint Kalkbrenner, Liszt Ferenc vagy Thalberg, elmondhatjuk, hogy Chopin velük ellentétben nem szívesen játszott nyilvános színpadokon. A leírások szerint viszont nagyszerű színészi képességekkel rendelkezett, szeretett bohóckodni, a társaság középpontja volt, csak később lett zárkózottabb és melankolikusabb a természete, egész életében mindenféle betegséggel küzdött. A Fantázi Empromptűt halljuk ma elsőként.

A Fantasy Impromptu Chopin csodálatos zongora darabja hangzott el Dubravka Tomsics előadásában. Az 1830-as években a párizsi opera komikban Boieldieu, Adam és Auber művei tették ki a repertoár nagy részét. Aubertől a Bronz ló című operájának nyitánya szól.

Daniel François Esprit Auber a Bronzló című Scribe dráma nyomán készült operájának nyitányát játszotta a Pozsonyi Rádió zenekar Stefan Robl vezényletével. Auber stílus egyébként emlékeztet Rossiniére, ami nem véletlen, hiszen ő nagyon tisztelte olasz kollégáját. Adrian Villertől következik a Paternoster.

Adrian Willer Pater Noster című kórusművét hallottuk. Ez a komponista és a két Gabrieli jöttek rá arra, hogy a Velencei Szentmár Székesegyházban levő kórus karzatok lehetővé teszik a térben elválasztott együttesek szembeállítását. Itt alakult ki a sztereó. Edvard Grieg-től következik a Holberg Suite.

Grieg Holberg szvítjét a Bergeni Filharmonikus zenekar játszotta, vezényelt Andrew Litton. Grieg ebben a műben archaikus, mert a szándéka az volt, hogy barokk stílus elemekkel megidézze Holberg korát, ami nem más, mint a 18. század első fele. Mi pedig hallgassuk meg Telemann C-dur szonátáját.

Telemann C-dur szonátáját Blagoj Angelos és Velin Ilyev adt elő. Dora Pejacevic szerelmes dala következik. A budapesti születésű komponista hölgy a magyar főváros után Dresdában, Zágrában és Münchenben tanult, a német nagyvárosban halt meg nagyon fiatalon. A mű szólistája Katya Markotics.

Dora Pejacevic szerelmes dalát Katya Markotics és a Horvát Rádió zenekar adta elő. Dora 12 évesen komponálta első darabját, és szoros barátságba került Geyer Steffi hegedű művésszel, Bartók Béla reménytelen szerelmével. Most Anton Brucknertől három motetta szól.

Anton Bruckner három motettáját a Sockenund kórus adta elő Morten Schultz Jensen vezényletével. A Notturno következő perceiben az Aranykakas című szvitet halljuk Rimszkij-Korszakov zenéjét, aki rövid zongora tanulmányok után 9 éves korában már zenét írt, aztán a tengerész tiszti pályára készült.

Rimszky Korszakov az Aranykakas című szvittje hangzott el az Edmontoni Szimfonikus Zenekar előadásában. Ez a szerző utolsó operája, ami Puskin grotesz hangú fantasztikus tárgyú szövegére készült, az Aranykakas történet az orosz mondavilág sokszínű kincses tárából merít. Dohnányi Ernő Eszmol zongora ötöse következik.

Doknányi Ernő, Eszmo zongora ötösét, Szegedi Ernő és a Tátrai vonós négyes adta elő. A mű berlini bemutatója 1914-ben volt. Szegedi Ernő egyébként a Zeneakadémián Doknányi Ernő, Weiner Leó és Stefániai Imre növendéke volt. 39-ben diplomázott, aztán bejárta Európa, szinte minden országát. 2 óra van.

A berlini rádiózenekar hangversenye következik, amelyen Thomas Adès vezényel. Elsőként az ő Hajnal című kompozíciója hangzott el. A 71-ben született Adès kiváló zongora művész, a Cambridge-i King's College-ban is tanult. Első szakmai sikerét 93-ban a londoni Purcell Room-ban megtartott szóló estjével aratta. Aztán retrospektív fesztivált rendeztek a műveiből a londoni Barbican Arts Centerben, és ő volt a központi alakja a Radio France éves kortárzenei fesztiváljának is. 2009-ben nagyon sok művét bemutatták, a Hajnal című kompozíciót ismerhetjük meg.